Jó estét kívánok! A Pesti Csángók baráti társasága csárdásaival indult Táncházban című műsorunk, melybe javarészt Gyimes dalait válogattam. Szokás szerint táncházas előadók mellett eredeti felvételeket is hallhatnak. Például a 2024-es Táncház népzene lemezen jelent meg Szalai Fatima és Kovács Kata Kriszta most következő felvétele, melyet Tímár Viktor, becenevén Trifán, gyimesi fululjás félolához követ, s aztán egy kerekes dallam szól Halmágyi Mihály és felesége előadásában, Gyimesből. Bye.

a 100 éve született Kallós Zoltán énekel, akit Juhász Zoltán kísér furuján. Előadásokban szintén gyimesvölgyi népdalok szólnak, utána pedig ismét egy legendás gyimesi muzsikus, Zerkula János és felesége Fikó Regina muzsikál Táncházban című műsorunkban.

Szomjas György Vagabond című filmjét, mely a táncház mozgalomról szól, 2003-ban mutatták be. Ennek zeneszerzője, zenei szerkesztője Kiss Ferenc volt, s a film zenéi a Gridlus kiadó gondozásában jelentek meg egy lemezen. A film fő címzenéje, azaz Ajabi Pabi következik Táncházban című műsorunkban Kiss Ferenc, Ábrahám Judit és Kerényi Róbert előadásában. Majd a Kalamajka, aztán a muzsikás együttes Sebestyén Mártával és a Jámbor István Dumnyezu vezette Szász Csevási zenekar muzsikál, Széki Magyar és Sűrű Tempó, Mezőségi Táncok, Sűrű Verbunk és Szökő Szól előadásukban, s ezek a zenék is felcsendültek Szomjas György Vagabond című filmjében.

Táncházban című műsorunkat zárjuk a Vagabond Band, azaz Horváti Kata, Pál István Szalonna és barátai, a Söndörgő, valamint a Szigony Együttes közös felvételével. Ez is természetesen a Szomjas György által rendezett Vagabond című film zenéjének részlete. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

hallotta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

a közismert Nyárkánon hangjaival köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ez ugyan nem népdal, de bizonyára sokan énekelték már önök közül is. Az évnek ezen időszakához pedig remekül passzol. A nyár közepén járunk, amikor a földeken, kis és nagy kertekben folyamatosan sokat ennivaló. Emellett a megtermett zöldségek, gyümölcsök télire való befőzése vagy más módon való tartósítása is sok munkát ad a háziasszonyoknak. Nyilván nem véletlen, hogy a nyári dologidőben jóval kevesebb hagyományos jeles nap található a népi kalendáriumban, mint télen, azok többsége is egyházi vonatkozású. Ma Antiókiai Margit névünnepe van, akit egyes tájainkon Mérges vagy Pisis Margit néven emlegettek, mert gyakran hozott esőt, zivatart. A moldvai csángók archaikus imákkal is fohászkodtak Margithoz rossz idő esetén. Ezen a héten, július 16-án lesz a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A megnevezés a héber gyümölcsös jelentésű Kármel szóból ered. Az Ószövetségi Szentírás több helyen is megemlékezik az izraeli Kármelhegy szépségéről. Ennek egyik barlangjában élt Illés proféta, a hit tisztaságának védelmezője. A Mária tisztelő karmeliták ideépítették kolostorukat, mert Kármelt termékenysége, ősisége és Illés

cseli ezt a két kis szövetdarabot, vagy az ezt helyettesítő medált Szűz Mária képmásával. A Kármel-hegyi boldogasszony kegyhelyeit a július 16-i búcsú napján Kárpát-medence szerte sok zarándok keresi fel. A Bükaljai első lépés a Kárpát hazáért búcsús társaság tagja, Bárdos Simon Katalin, a Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium népzenetanára a 2017-es Egerszalóki zarándoklat előestéjén saját tekerőlant kíséretével rögzítette az ilyenkor szokásos skapulári éneket.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

Rákó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felejtlek.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Keresek egy régi utcát, keresek egy régi házat. Keresek egy régi

0: a cica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az icit, pici egeret.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzen.

esőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már itt a ponáron. Hajnalban már a rétet járja, ott búza virág őkün a határba. Közel se jön hozzá, mond.

kocsinékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincsénékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogyha nékem meg lenne a fogadom, fogadom, vele ültetném az éjtet, fogadom. Nincsénékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hangos madár, hangos hang.

megkérdezte, mi a voltad, édes kicsimban? Hát a kislány magam csendben csak ennyit felelt, hogy nincsen nótám, és a nótát nem is

0: csikém, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke aláírta az elfogadott jogszabályt és megküldte aláírásra a köztársasági elnöknek. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti záró szavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvénymódosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők elkezdik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből, ugyanakkor lehet méltó és látványos ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni ártatlan polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy ismét blokád alá veszik a Perzsország összes kikötőjét. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a legégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A tűz egy útmenti elektromos vezeték leszakadása után keletkezett múlt csütörtökön. A lángokat csak vasárnapra sikerült megfékezni. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október végétől Oszló és Marsállam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.

Szerintem az elmúlt néhány perc hangulata a Dolly felvétel után megalapozza a mai napunkat. Jó reggelt és derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 9 perccel 6 óra után a mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim, a Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, igyekszünk mindenből a legjobbat, érdekes és friss információkat és kiváló muzsikát nyújtani. Változatosan, különböző műfajokban nóták, örökzöldek, népzene, és természetesen operetti és musical részletek is felcsendülnek a következő néhány órában. Egy-két dalt ki is emelnék a következő 50 perc zenei kínálatából, például Józsi dalát Lehár cigány szerelem című operettjéből Kádár Szabolcs János előadásában hallgathatják meg. Volt szeretőm 13 énekli majd, 60-i kis gyöngyi, baj van, nagy baj ezt a csárdást, Besenyei Ferenc felvételi hallgatjuk meg, az örökzöldek között pedig Korda György Gyöngéden ölelját című slágere is felcsendül majd. Megnézzük, hogyan alakul az időjárásunk a következő néhány órában, egy picit részletesebben. Lesz névnapos köszöntés, illetve ebben az órában szoktunk egy rövid összeállítást is a híres születésnaposokról készíteni. Nem sokára kalendárium, vajon milyen érdekes, fontos események köthetők július 14-éhez. A történelemben most Bojtor Imre énekel a nóta címet, Csárdás, kis kalapot veszek. Magyar Imre és zenekar a kísér. Arra kérem, Önöket tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: 11 perccel múlt, 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1683-ban ezen a napon Kara Musztafa török nagyvezér megkezdte Bécs ostromát. 1700-ban a konstantinápolyi béke zárta le az Oszmán Birodalom és Oroszország között 1686 óta folytatott háborút. Oroszország a béke során megkapta Azovot. Párizsban a Bastille elfoglalásával 1789-ben kitört a francia forradalom július 14-én, ez a nap Franciaország nemzeti ünnepe, míg 1795-ben a Marseille önkéntesek indulója, röviden a Marseille, ez lett a francia köztársaság nemzeti himnusza. A magyar szabadságharc idején már 1849-ben járunk, július 14-én aláírták a magyar-román megbékélési tervezetet, Kossuth Lajos kormányzóernök, Aulich Lajos tábornokot pedig ezen a napon nevezte ki hadügyminiszterré. Ferenc József magyar király szentesítette a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvénycikket 1869. július 14-én, míg a II. Internacionálé Párizsban megkezdte alakuló kongresszusát 1889-ben. Irakban 58-ban döntötték meg a monarchiát, ekkor jött létre az iraki köztársaság, az ország nemzeti ünnepe július 14-e, míg a Szellemi Tulajdon Világszervezete Stockholmban 1967-ben ezen a napon alakult meg. Kezdetét vette az egy labdarúgó mérkőzés által kiváltott futballháború, avagy 100 órás háború Salvador és Honduras között 1969-ben ezen a napon, 95-ben pedig a tömörített zenei tartalmak kapták meg egységes nevüket, azaz ekkortól kezdve jelentek meg az MP3 kiterjesztésű zeneszámok, te atya ég, több mint 20 éve. Nizzában egy súlyos terrortámadás történt 2016. július 14-én, egy tunéziai férfi a város tengerparti sétányán kamionnal hajtott az ünneplő tömegbe, és 86 embert gázolt halálra. 2023-ban pedig útnak indult a Chandrayaan 3 indiai holdmisszió, ezzel az ország az augusztus 24-i sikeres landolást követően negyedikként juttatott leszálló egységet a hold felszínére. Már majdnem azt mondhatnánk, hogy ez is történelem, hiszen 2026-ot írunk. Vad cigánylegény vagyok, Józsi dalát hallhatják a folytatásban a Dankó Rádióban, Lehár cigányszerelem című operettjéből.

Nap várható, csapadék, záporok, zivatarok, csütörtökön pedig már kevesebb helyen fordulhat elő lokális csapadék. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. Ma a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Északias lesz a szél, keleten, észak-keleten élénk. Természetesen, ahogy szokott, zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. 28 és 35 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Július 14-én Bonaventura, Estellia, Kamil és Zalánka napján főnévnaposaink Őrsök és Stellák. Az Őrs törzsnévből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű szóról van szó, férfit vagy hőst jelent, a Stella pedig latin eredetű, a jelentése csillag. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, gyöngéden ölelját. Korda György felvételét játszom most a folytatásban a Domkó Rádióban.

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1602-ben ezen a napon született az a Jules Mazarin, akit a három testőrből, pontosabban a folytatásából, a 20 év múlvából ismerhetünk minimum. Richelieu utódja a bíborosi pozícióban, és ha minden igaz, akkor hataloméhes és intrikus politikusként jelenik meg a regényben és a valóságban is. Ő az lehetett. Szintén július 14-én született Vasvári Pál, író, történész, politikus, a márciusi ifjak egyik vezér alakja. 1826-ban Gustav Klimt, osztrák festőművész, 1862-ben született ezen a napon. A szecesszió talán egyik legismertebb képviselője, most is nagyon népszerűek az ő alkotásai. Irwin Stone, amerikai író, aki híres történelmi személyekről írt életrajzi regényeket, 1903-ban született ezen a napon. William Hanna, amerikai rajzfilmes, például a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja, 1910-ben született ezen a napon. 13-ban az Egyesült Államok 38. elnöke Gerald Ford, míg Ingmar Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége, 1918-ban született július 14-én. Lino Venturára is sokan emlékeznek szerintem, az olasz-francia színészre. 1919-es születésű ő, Karel Gott, a Kelet Sinatrája, 1939-ben. Ezen a napon ünnepel Kudlik Júlia, Fisül Mónika és Lovas Rozi is, nekik is, és természetesen önöknek is. Kedves születésnaposok, sok boldogságot kívánok, jó egészséget. Isten éltesse mindannyiukat. Jakubi Viktor Leányvásár című operettjéből játszom most részletet önöknek. Házi Erzsébet és Palcsó Sándor énekel egy 1964-es felvétel szól a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát, Sebestyén András vezényli.

Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják, remélem kellemesen telik a reggelük. Nem sokára 7 órakor hírek, addig a Tárkán trió muzsikál, a következő zenei óra pedig csárdással indul majd. Hely, hogyha a szerelem, Bokor János énekel, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével, tartsanak velem továbbra is.

0: műsor ajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este. Tűvelem, te a birkák, s a szamarak, dicsőjön én.

0: hiteles pálya.
1: Ez a sín, az a sín, avagy ez az a sín.
2: Az ördög új belém, az ördög új.
0: Egyedi életmű.
3: Egy csók volt, mire vár.
0: Szubrett, táncos, primadonna. A közönség elbűvölő kedvence. Nekem élet a színház. Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaest. Szombaton 22 óra 55 perckor az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti záró szavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy az országgyűlés elfogadta az alaptörvény módosítását. A volt kormányfő Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így szerinte a döntései sem lesznek azok. Sürgős helyet rendesen járásban vizsgálja Sólyog Tamás indítványát a Velencei Bizottság, így csak októberben tűzik azt napirendre. A Sándor Palota közölte, az államfő szerint az országgyűlés döntése sérti az alkotmányos rendet, így a módosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Alíz, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízása, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-el is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Színház történeti kiállítás nyílik pénteken Szegeden a Rökpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékokat mutatja be, fotó, kép és plakát válogatás segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő jeles alkotók, művészek és rajongók emlékeiből. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét, emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. A háromnapos razzia során 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban, valamint a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást indítottak. A nyár hátralévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a tavon is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
4: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
6: Hey,

0: éves csapottal az ajkamon, végre boldog leszek vélem.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. július 14-e van, kedd, 6 perccel múlt, 7 óra. Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Azon kedves hallgató kedvéért is, akik mostanában kapcsolódtak a műsorunkba, jelzem, hogy ez az az óra, amikor teszünk egy kis kirándulást egy magyarországi kis településen. Persze lehet ez nagyobb bacska is, de szépen lassan néhány év alatt feltérképezzük az egész országot. Nagyjából 3/4-8 környékén. Az óra végén jelentkezik majd dr. Juhász Katalin néprajzkutató, vele kalandozunk a pávanyomában, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint Lehár Paganini című operettjéből a Paganini keringő Kis Diana előadásában, Feres Rezső klasszikusa a Szeressük egymást, gyerekek, csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban, Faragó András énekel majd, a nóták között hallhatják majd a Hamis a rózsám kezdetű Dankó Pista andalgót, Tolnai András énekel, vagy a Nem zörög a harasz című csárdást Berkes János előadásában. Most pedig Gábor Espál és Szenes Iván szerzeménye, a Várlak még, előadója Zalatnai Sarolta. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Ma van a csimpánzok világnapja 2018 óta, arra emlékezve, hogy Jane Goodall angol etológus 1960-ban ezen a napon kezdte meg kutatásait Tanzániában. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Donkor Rádiót hallgatják. Elsőre talán úgy tűnhet, hogy ez csak a természetbúvároknak fontos, pedig rólunk emberekről is mesél valamit. A csimpánzok ugyanis képesek együttműködni, vigasztalni egymást, örülni a találkozásnak, és még gyászolni is képesek a társaikat. Minél többet tudunk róluk, annál inkább felismerjük, hogy mennyi közös vonásunk van. Persze felvetődik egy érdekes kérdés is, hogy vajon miért tudunk néha könnyebben együtt érezni egy bajba jutott állattal, mint mondjuk a mellettünk élő emberrel. Talán azért, mert az állatok nem ítélkeznek, nem vitatkoznak, nem osztanak meg bennünket, egyszerűen csak vannak, és ösztönösen megszólítják bennünk az együttérzést. Pedig nem választanunk kell szerintem ember és állat között, hiszen az igazi emberség ott kezdődik, amikor mindkettőre képesek vagyunk egyrészt óvni a természet, a teremtett világ élőlényeit, és közben észrevenni azt az embert is, aki lehet, hogy csendben, mindenféle szó nélkül vár egy kedves pillantásra, egy segítő kézre. Nos, hogyha a csimpánzok világnapja erre is emlékeztet bennünket, akkor már nem csak róluk, hanem valamiféleképpen rólunk is szól ez a nap. Jöjjön a hobófelvétele a folytatásban a Donkor Rádióban. A hajtók dala.

A Dankó Rádióban egészen különleges felvételek is felcsendülnek, viszonylag ritkán, de elcsíphet az ember olyan dalokat, mint a folytatásban hallható Mások vittek rossz utakra engem. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy 1957-es felvételről Vadas Zsuzsát hallhatjuk majd, aki Winkler Zsuzsanna néven született, és Lakner Artúr híres gyermekszínházában lépett először színpadra. Eredetileg komika szeretett volna lenni, a pályafutása pedig a második világháború után 45-től indult be igazán, a New York kávéházban kezdett táncdalokat énekelni, és rendszeresen szerepelt a főváros legnépszerűbb szórakozó helyein és színházaiban, a Royal Revue Varietében, a Vidám színpadon, a Kamara Varietében. Sokat dolgozott a korszak neves zenei együttesével, a Martini együttessel is, de a következő 57-es felvételen az Európa Tánczenekar kíséri Lőrinci Pál vezényletével Vadas Zsuzsát, az archív felvétel, tehát a Mások vittek rossz utakra engem, Horváth Jenő és Szenes Iván szerzeménye.

0: 7 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Szomolya, Borsod-Abaúj Zemplén megyében a Mezőkövesdi járásban találjuk. 1937 és 45 között Gömbös falvának hívták. Az északi középhegység ezen belül az Egri Bükkalja a déli lábainál helyezkedik el, Mezőkövestől 12, Egertől 18 kilométerre. A Kánya-patak völgyében terül el a vízfolyás két oldalán. Területén sok kőzetféleség fellelhető, ezek közül talán a legfontosabb a vulkáni eredetű riolit tufa, de van a határában homokbánya és terméskőbánya is. Fontos egyébként ez a különleges természeti képződmény, a riolit tufa, majd a látnivaló kapcsán ki is emelem, hogy miért. Csak közúton tudjuk elérni Mezőkövest felől, illetve Eger felől. Több mint egy évezreddel ezelőtt is egészen biztosan éltek itt már emberek. A falu határában található az a kaptárkő, amiről a régészek azt tartják, hogy a népvándorláskori emberek urnatartói vagy áldozati fülkéi voltak, mások pedig úgy vélik, hogy az ősi méhészet emlékei, és ezek a fülkék maguk lehettek a méhek lakásai. Amúgy az előbbi feltevés mellett szól inkább, hogy a kaptárkövek fülkéiben különböző áldozati tárgyakra leltek, az elnevezés pedig arra utal, hogy ezek ősi kultuszhelyeken állnak, ilyen például az ördögtorony, a kőasszony vagy a királyszéke. Nos, a honfoglaló magyarok is letelepedtek itt a tájon, és már az Árpád-korban építettek templomot, Szomolya nevével pedig a 13. században találkozhatunk, mégpedig a Bélapád falvai ciszterci kolostor építkezésének okirataiban. A falunak több birtokosa is volt, köztük hosszú ideig az Egri káptalan, aki még 1935-ben is több földet birtokolt a területen. A törökök a községet feldúlták, adófizetésre kötelezték, földrajzi helyzete miatt azonban sem a török, sem a kuruckor harcai nagyobb kárt nem tettek a faluban. Fontos még megemlítenünk, hogy a szőlőművelés már az 1300-as években jelentős volt a Bükkalján, de általánossá a 16. század végétől nagyjából a 17.-18. században vált, a bort pedig mind a bel, mind pedig a külföldi, elsősorban lengyel piacokon lehetett jól értékesíteni. Ha erre járunk, a már említett kaptárköveket feltétlenül érdemes megtekinteni. A szomolyai tájház, amely régi barlanglakásokat is bemutat, korabeli berendezésekkel igazán csábítja az embert, hogy megismerkedjen vele. Nagyon szép kis temploma van a falunak, és érdemes megkóstolni, remélem még marad egy kis szomolyai rövidszárú fekete cseresznye, úgyhogy Szomolyát is érdemes felkeresni, nagyot kirándulni a környéken, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A Paganini keringőt most Kis Diana előadásában önöknek játszom, a folytatásban a Budapesti Operettszínház zenekarát, énekarát és műzikel együttesét Fejfer Gyula vezényli.

0: gyere úton, édes, szeress belém.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, hamarosan népzenei összeállításunk következik, dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában, addig Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a muzsikál, 8-kor hírek következnek, a következő zenéóra első felvétele pedig a Meteor együttes Gárdista című dala, kérem tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: És most rikságra pendüljön a cimbalom, kezdődhet is a lakodalom. Csak vigan!

0: Az András Hidai Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület lakodalmas énekével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Elmúlt alkalommal már hallhattak róluk annak kapcsán, hogy a Dalkör idén ünnepelte fennállásának 30 éves jubileumát. A 3 évtized alatt nagyon sok szép eredményt értek el, számos helyen léptek fel a városi rendezvényektől a határon túlig. Fontos számukra a népszokások, hagyományok felelevenítése. Feldolgozták többek közt a betlehemes, a tolfosztó, a paszita, a zalai lakodalmas, a disznóvágás és az aratás szokását. Ezeket két CD-jükön és kisfilmek formájában is közreadták. 2009-es zalai lakodalmas szokásokat bemutató albumukon a hajdani szokást értékes zalai gyűjteményekből és az idősek emlékezetéből rekonstruálták. A CD lemezen egy egész nap, sőt a másnap történéseit és azok hangulatát is bemutatják. Vezérfonalként az ünnephez illő dalok és köszöntők szolgálnak, de a mulatos részekben alkalomhoz nem kötött dalok is szerepelnek. Szűkre szabott műsoridőnkben csupán részleteket tudunk bemutatni ebből az igényes, gazdag és különleges anyagból, amelyhez hasonló eddig nem igen jelent meg. A bevezetőben hallott vacsora előtti tánc után most következzen a vacsorát követő tánc muzsikája és dalai, ifjú Horváth Károly zenei rendezésében, a Zalai Harangláb Egyesület zenekarának közreműködésével.
1: Szívesen adatott italunk, ételünk! Váljon egészségünkre finom eledelünk! Lászpagy urak azt kívánják, hogy a tánc induljon, a muzsikus talpalávalót húzzon. Húzd rá!

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.

0: Metíme a nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az Országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. A képviselők vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Tegnapi ülésén elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés. Ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás érte két tartályhajójukat a Hormuzi szorosban. A legénység egy tagja meghalt. Varsóban hozza létre új központját az Európai Ürügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai Ürügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kérésához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Az éveket több budapesti helyszínen is alá lehet írni, közölte a szakszervezet. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Baks-Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést, mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, szivatarok. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok! Ez a Domkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 14-e van, kedd. 8 perccel múlt, 8 óra, Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kívánok kellemes reggel, szép délelőttöt, tartsanak velem. Hamarosan egészségpercek, egy rendkívül veszélyes gyógyszer visszahívásáról döntött a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mindenféleképpen tessenek figyelni, mert bajt előzhetünk meg, hogyha ezt a gyógyszert visszavisszük a patikába. Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa érkezik majd a stúdióba 8:30 után. Nem sokkal, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Szőke kislány csit-csit-csit kezdetű Dankó Pista nóta Dócs Péter előadásában, vagy az Este van, én pedig várok rád kezdetű Andalgó előadója Somogyi Erika. Reggeli világzenénk Sebestyén Márta és a Deep Forest felvétele, és természetesen játszom örökzöldeket is. Kós Jánostól, Máté Pétertől is felcsendül majd egy-egy dal. Elsőként pedig Csárdás, Süvegemen nemzeti szín rózsa énekel Béres Ferenc, Lakatos Sándor és zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva lesz, 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Súlyos mellékhatások gyanúja miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy gyulladás csökkentő készítmény kivonásáról döntött a forgalomból. A súlyos mellékhatásokat most fel sem sorolnám, ez a máj károsodásával, illetve egy ritka kórképpel, az úgynevezett eltűnő epeút szindrómával kapcsolatos. A készítmény pedig korábban két ritka érgyulladással járó betegség kezelésére alkalmazták, Tavneos 10 mg-os kemény kapszula egyébként a neve. A hatóság elrendelte, hogy visszahívják a patikákból ezeket a gyógyszerkészleteket, illetve a betegeket is arra kérik, hogy vigyék vissza a gyógyszertárba, természetesen kártalanítják őket, ugyanis mindannyian jogosultak a kifizetett összeg visszatérítésére. Azoknak a betegeknek tehát, akiknél a gyógyszer, a Tavneos 10 mg-os kemény kapszula még megtalálható, abban a gyógyszertárban kell leadniuk ezt a készítményt, ahol azt eredetileg kiváltották, és itt is térítik vissza számukra az árát is. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Madarász Katalin énekel a folytatásban, Berki Péter és zenekar a kísér.
2: Nem tudom az élet.

0: ott leszek majd végleg.
1: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
2: Szűke kis jány, csitt

Legyen szó szobanövényről, kerti dísznövényről, vagy bármilyen más növényről a kertünkben, Sipos gazda meggyógyítja hamarosan. A közmédia növényorvosával találkozhatunk, várom őt a stúdióba. Addig nóták, népzene és világzene a folytatásban. Este van, én pedig várok rád, énekli Somogyi Erika, ha a jó bor megöregszik. Ezt a Csárdás Karcagi Nagy Zoltán előadásában hallgatjuk meg. Utána a Varsányi Együttes muzsikál, most pedig a Deep Forest és Sebestyén Márta felvétele szól. Este 9-től pedig, ha kedvelik a világzenét, még többet hallhatnak. Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádió

0: teszik meg végül. Nem szökik el, hogy ön sor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb a leányt, meg ha a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb a leányt, meg ha a húszhoz közeleg. Piros a bor, pirosabbak a lányok. Tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Jó reggelt, erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban a közmédia növényorvosát, Sipos gazdát, szervusz.
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak.
0: Mi lesz a mai témánk?
1: Egy különleges gyümölcsről fogunk beszélgetni, amely a nyár egyik tipikus gyümölcse. Sajnos termesztési területe rendkívüli módon lezsugorodott, ez a finom gyümölcs pedig a málna. A málna számomra nem csupán egy finom nyári gyümölcs, hanem egykora magyar kertészetnek egyik büszkesége volt, ma azonban szinte már tényleg, ahogy említettem is, különlegességnek számít. Amikor egy marék hazai málnát veszünk a kezünkbe, nem csak egy gyümölcsöt látunk, hanem több évtizednyi kertészeti hagyományt, rengeteg kézi munkát, a természettel való kihívásnak a folyamatát.
0: Nem tudom, hogy jól mondom-e, de talán még a 80-as években Európa egyik legnagyobb málna exportőrének számítottunk, ma pedig már szinte alig termesztenek nagy mennyiségben ebből a gyümölcsből.
1: Ennek egyik legfőbb oka, amit így a folyamatban lehet látni, az pedig a klímaváltozás. Egyre gyakoribbak a hőhullámok, a csapadékhiány, az öntözési nehézségek, valamint nagyon nagy a kézi munka igénye. Napjainkban a hazai málna jelentős része a kisebb családi gazdaságokba, kertekbe szorult vissza, boltok polcain pedig a málnának nagy többsége import. Picit beszéljünk a málnáról, ismerjük meg jobban ezt a kedves növényt.
0: Innen folytatjuk tehát, most Jan Zakata felvételét játszom. A Hamvadó cigarettavég következik.

0: Két perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Gyermekkorom óta rajongok a málnáért, nagyon sokat meg tudtam belőle enni, nagyon egészséges. De sajnos eljutottunk oda, hogy a málna ma már szinte luxusgyümölcsnek számít. Ugyanakkor minden szemében ott rejlik az igazi érték. Gazdag a C-vitamin tartalma, antioxidánsokban, rostokban, ásványanyagokban, természetes növényi hatóanyagokban kiemelkedő, hozzájárul az immunrendszerünknek az erősítéséhez és az egészségünknek a megőrzéséhez. Sokan kérdezik, akiknek van még a kertben málna, hogy ebben az időszakban, júliusban mire figyeljünk, milyen tevékenységek vannak a málna körül. Sokan úgy gondolják, hogy a málnának a gondozása a szürettel befejeződik. Pedig éppen ellenkezőleg szeretném felhívni a figyelmet, hogy a július az egyik legfontosabb hónap a málna életében, hiszen ilyenkor alapozzuk meg a következő évnek a termését. Amit most elmulasztunk, azt a jövő nyáron már nem tudjuk bepótolni. Az egyszer termő málnafajtáknál a szüret befejezése után a letermett vesszőket minél hamarabb közvetlenül a talaj felszínénél vágjuk ki, vagy távolítsuk el az ültetvényből. Ezek a vesszők már nem hoznak több termést, viszont kiváló fertőzési forrás jelentenek a különböző gombás betegségek számára, illetve a kártevőknek pedig búvóhelyet biztosítanak. Idei évben fejlődött fiatal sarjak közül az egészséges, erős hajtásokat hagyjuk meg. Folyométerenként én általában otthon a kis málnásunkba 8-12 vesszőt szoktam meghagyni. A túl sűrű állományban az a tapasztalatom, hogy rosszul szellőzik, a magas páratartalom pedig kedvez a betegségek kialakulásához, miközben a vesszők sem tudnak megfelelően beérni. Júliusban kiemelten figyeljünk a málna vesszőbetegségeire. A vesszőfoltosság, a vesszőelhalást okozó gombák gyakran a kisebb sérüléseken keresztül hatolnak be a növénybe. Első tünetekként először egy barna vagy lilás foltokat veszünk észre a vesszőn, később a kéreg berepedezik, majd a hajtások fokozatosan elszáradnak. A fertőzött vesszőket mindig távolítsuk el, mert ezek jelentik a következő évi fertőzések egyik legfontosabb forrását. A csapadékosabb időjárás, ha picit esik arra a területen az eső, hogy öntözzük intenzívebben a málnást, megjelenhet a szürkepenész. Ez elsősorban az érő gyümölcsöket támadja meg, rendszeres szedéssel, ritkább lomfal és átjárhatóbb lombkoronával tudjuk egy kicsit mérsékelni a kórokozónak a megjelenését. A kórokozók mellett a kártevők is előszeretettel költöznek be. Itt ki szeretném emelni a nyári melegben a takácsatkáknak a felszaporodását. Szivogatásuk nyomán levelek apró, világos, pontozottá válnak, később ilyen bronz színűvé, majd idő előtt lehullatják a levelet a növények. Itt-ott megjelenhet ebben az időszakban a levéltető is. Ez nem csak a növénynedvét szivogatja, hanem sajnos vírus betegségeket is képes terjeszteni. Az utóbbi években az előrejelzésekben látható, hogy van egy veszélyes kártevője a málnának, ez pedig a foltos szárnyú muslinca, amely épp az érő gyümölcsbe rakja a petéit, és a fejlődő lárvák belülről károsítják a málnát, mely gyorsan puhulni és rothadni kezd. Ellene a legjobb védekezés a rendszeres, akár napi szedés, a túlérett gyümölcsök eltávolítása, mert az különösen vonzza ezt a kártevőt, mert nagyon szereti a málna illatát. Előrejelezni, csapdázással tudunk ráfigyelni, és ha kell, akkor engedélyezett készítményekkel védekezni. Tudnunk kell a klímaváltozásban azt is, hogy a málna sekélyen gyökerező növény, ezért a nyári forróságban különösen érzékeny a vízhiányra. Inkább ritkábban, de nagyobb vízadaggal öntözzük, hogy a gyökérzónának a mélyebb rétege is átnedvesedjenek. Talajt tudjuk a málna körül takarni, szalmával, fűnyesedékkel, fakéreggel, ezzel is tudjuk és próbáljuk a párolgást csökkenteni. Figyeljünk oda a kálium és a foszfor adagolására, mert sajnos a sok nitrogén a júliusban történő kijuttatása már nem ajánlott, mert az új zsenge hajtások képződését serkenti, amely a tél beálltáig nem tudnak megfelelően beérni. Összefoglalva, nagyon lényeges, hogy a klímaváltozás átalakítja a növényeink szerkezetét, a mezőgazdaságot és a kertészetet is, és ha azt szeretnénk, hogy a következő nemzedék is megismerje ezt a csodálatos növényt, ápoljuk, gondozzuk és nevelgessük kertjeink világában.
0: Köszönjük szépen Sipos gazdának, csütörtökön várunk ismét, a Domkor Rádióban a folytatásban Kós János felvétele forog. Címe De jó így együtt.

De erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára 9 órakor hírek, addig Bangó János és zenekara muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul majd a 2024-es év magyar nótája szavazás. 4. helyezett felvétele a Jegenyefán, Fészketrak a csóka, Dankó Pista szerzeménye Farkas Rozika előadásában. Radics Ferenc és zenekara kíséretével tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűnelem, te a birkás, a szamarak, dicső rég, téged tanuljalak meg, amely a koka fenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseny.
3: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsókolt az angyalom. Az miért megcsókolt angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
3: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
4: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demeti.

0: tartályhajójukat a Hormuzi szorosban. A legénység egy tagja meghalt. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal $84 fölé emelkedett, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. Idehaza ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. Vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok törléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Elfogadta tegnapi ülésén az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldtek felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni, mert a komoly bírságon felül az adószámát is elveszítheti, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. A NAV 30 napot biztosít a pótlásra. Vádat emeltek egy török-bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt indult ügyben, a Budaörsi járásbíróság fog dönteni. Végül az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 14-e van kedd, lassan 6 percen múlt 9 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, köszöntöm Önöket, és remélem kellemesen telt a reggelük. Bízom abban is, hogy velünk tartanak a folytatásban, és igaz.

gyönyörűs lesz a délelőtt, jó muzsika szól majd. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekli Jenei Gábor nem sokára. Kalinájnikő előadásában a Van nekem szerető megynehány kezdetű csárdást hallgatjuk meg, utána pedig örökzöld minden mennyiségben, Pályer Andrástól a Bergendin keresztül az Omegáig számtalan nagysláger csendül fel, és hallhatnak majd cigányzenekari kísérettel örökzöldeket, Dankó klubos koncertfelvételről az óra vége felé, szám szerint hármat, elsőként pedig részlet Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből, Marica belépőjét Lévai Enikő énekli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

A Tópart Express vonatok csak Budapest és Balaton-Szentgyörgy között közlekednek, még lehetséges egy darabig. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Onnan pedig Kanizsáig pótlóbusz közlekedik. Nagyrécsei és Zalaszent Jakab között meghibásodott a biztosító berendezés. Szintén a Balatonra vonatkozó hír, hogy befejezték már a baleseti helyszínelést Balaton-Edericsnél. Ismét közlekedhetnek a vonatok, viszont a menetrend helyreállásáig még azért egy-két óra valószínűleg eltelik a Tapolca-Keszthely Balaton-Szentgyörgy vonalon. A H6-os hévvonalán is helyreáll a menetrend. Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között volt felső vezetéki hiba. Nézzük az ország útjait. Az M0-ás déli szektorán az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es csomópontjában történt baleset a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. 1-2 kilométeres ott a torlódás, a belső sávot zárták le az 1-es kilométernél. Az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy térségében pedig a szokott helyen a terelt szakaszban egy személyautó és egy kamion csak koccant, a 17-es kilométernél a külső sávon áll a sérült kamion, és emiatt torlódik a kocsisor. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra, hallgassanak Dankó Rádiót, örök zöldeket, 1969-ből például a folytatásban. Pályán András felvétele szól, címe: Én nem tudtam, hogy harcolni kell érted.

Fáradnak az örök zöldek a Dankó Rádióban 10 órától délig, csak az elmúlt évtizedek, majdnem egy évszázad legnagyobb magyar slágerei szólnak a Dankó Rádióban. Derűs napot kívánok a műsorvezető Töldi Kriszta, képzeletbeli időgépét pedig 3 dal erejéig lestoppolja, abban az esztendőben, amikor a Szovjetunióban elhunyt Rákosi Mátyás, amikor átadták a Volga szállót, és elindult a 3-as metró Fúró-Parizsa, és képzeljék el, ebben az évben tiltották be az Amerikai Egyesült Államokban a cigaretta reklámozását a televíziós adásokban. 1971-ről van szó. A 3 dal pedig, amivel megidézi Kriszta ezt a kort, az Illés elvonult a vihar, Zalatnai Sarolta Félteni kell című dala, illetve Szécsi Páltól a Távollét. Érdemes lesz hallgatni a műsort. Örök zöldek a folytatásban is. Jöjjön a Szeretni bolondulásig. Vámosi János énekel.

Dankó klubos felvételek a folytatásban, derűs napot kívánok! 2017-ben Tatabányán készült Egri József előadásában a Jöjj vissza hozzám című dal. Tordai Zoltán és zenekara kíséretével csendül föl nem sokára. Harkányban tavaly rögzítettük Budai Beatrix előadásában a Hol jár az eszem című slágert Lakatos Miklós és zenekara kísér. Most pedig jöjjön egy felvétel a két évvel ezelőtti Dankó gáláról, a Magyar Zeneházában rögzítettük. Ferenci György énekel, a dal pedig Seres Rezső, Én úgy szeretek részeg lenni című szerzeménye, kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara.

kerülöm a józanság, mert keresem egy szót, egy jobbat, hol csendben.

Szomolya volt ma reggel a naptelepülés. Eder is napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Innen csak egy macskaugrás rengeteg csodálatos történelmi látnivalójával. Eger, és talán kevesen tudják, hogy itt született jekkelfalusi Piller György, olimpiai bajnok kardvívónk. Az ő emlékezete Heves értéktárának egyik büszkesége. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában, a folytatásban. Ezt mutatja Bevecsei H. Miklós színművész, addig Faragó Judy István gitárjátékában gyönyörködhetünk. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztánval, majd pedig jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsor a műsorvezető Gál Zoltán barátom. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor találkozunk ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Heves.
1: Kiismerhetetlen vívózseni. Jekkelfalusi Piller György, olimpiai bajnok kartvívó. Még szerencse, hogy túlélte a nagy háborút. Az Egerben 1899-ben született fiatalembert ugyanis a pécsi hadapród iskola elvégzése után a frontra vezényelték. Miután hazatért, a vívást addig a tőr és párbajtőr szakákban sikeresen művelő Jekkelfalusi Piller György, a legendás mester Borsodi László keze alá került, akinél kartozó lett. Jó döntés volt. Az 1930-as Európa-bajnokságon csapatban és egyéniben is győzött. Majd az 1932-es Los Angeles-i olimpián megismételte ezt a bravúrt. A sikeres sportolók fogadásán társai nevében így szólt. Nem tettünk egyebet, mint magyar lélekkel és erős magyar akarással teljesítettük kötelességünket. Nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Harcmodorát mindig a riválisához igazította. Akkora volt a technikai és taktikai fegyvertára, hogy mindenkivel szemben az akkor legalkalmasabb stílust vetette be. 1933-tól már szövetségi kapitány volt és a magyar királyi testőrségnél szolgált. Alezredesként esett szovjet hadifogságba. Szabadulása után ismét a magyar vívóválogatott élén folytatta pályafutását. 4 olimpián 8 aranyérmet szereztek a tanítványai. Az 1956-os Melbourne-i olimpiáról Jekkelfalusi Piller György nem tért haza. Heves vármegye büszkesége 1960-ban San Franciscóban halt meg.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában. Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak és utána vállalják a döntéseik következményeit. Tegnap mindkét frakció

0: Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsöl-ből partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal $84 fölé emelkedett, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. A magyar adományokból a rászorulók legalapvetőbb szükségleteit próbálják biztosítani. Az érintetteknek pszichológiai segítséget is nyújtanak. Augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonok okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásokban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. A változásról külön értesítést nem küldenek, ezért a családtagok segítsége kiemelten fontos, áll a belügyminisztérium közleményében. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk is változatos lesz, hiszen sanzonok, táncdalok, beat, pop és rockzene, film és rajzfilm betétdal is szerepel a kínálatban. Valamint belehallgatunk 1971 nagy sikereibe is. Képzeletbeli időutazásunkat 1984-ben kezdjük, amikor Katona Klári elénekelte Presser Gábor és Stevanovi Dusán Ólom Katona című dalát. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Egy újabb örök zölddel, most a 90-es évekből.
1: Esti csendben, csillagfényben, ha az égre rátekint, vársz egy jelre, biztatásra egy hangra.

Az 1966-os első táncdalfesztiválon betegség miatt nem tudott részt venni Pór Péter, de egy évvel később mindent bepótolt, hiszen az egyik második helyezést szerezte meg a rábízott dalnak, Tomsics Rudolf és Halmágyi Sándor Utánam a vízözön című szerzeményének, amely hatalmas sláger lett, és szó szerint berobbantotta az akkor még pályakezdő fiatal előadó ismertségét és karrierjét.

Két olyan táncdallal folytatjuk az aranylemezeket, amelyeket ma már akár klasszikus örökzöldnek is nevezhetnénk. Az Imádok férjhez menni című darabhoz írta Nádas Gábor és Szenes Iván a Kicsit szomorkás a hangulatom című dalt, ami önálló életre kelt és a táncdalkorszak egyik legjellegzetesebb slágerévé vált. Németh József és a Körmendi Együttes előadásában hallgatjuk meg. Utána pedig Kovács Erzsi énekli Orlai Jenő és Gédénes György szerzeményét.

A Jampi Hungária feloszlása után 1983. június 26-án alakult meg a Dolliról. Még abban az évben megjelentették bemutatkozó albumukat Vakáció címmel, ami akkora siker lett, hogy 3 hónap alatt aranylemez lett, 2 hónappal később pedig elérték a platina lemez státuszt is. Ennek az albumnak az egyik nagy slágere volt az Arrivederci Amore, és az aranylemezekben most meg is hallgatjuk a felvételt, amelyen Flipper öcsi énekelte a szólót.

mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. És én futok feléd, nekem sosem elég ez a nagy szeretet, ez a sok szeretet. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy.

mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy.

Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó.

Vajon lehet-e úgy romantikus dalt írni, hogy a szöveg közben ennek éppen az ellenkezőjéről szól? Nos, a válasz igen, amennyiben Presser Gábor és Sztevanovics Dusán írja ezt a bizonyos dalt. A romantika következik az aranylemezekben, Zoltán előadásában.

Az 50-es évek végének egyik legszebb, legemlékezetesebb és legfájdalmasabb dalát Bágya András és Zsüti, vagyis Gédénes György írta. A Megáll az idő című örökzöldet Hollós Ilona előadásában hallhatják az aranylemezekben. Az

Kedves hallgatóink, az aranylemezek első részét egy kis térzenével zárjuk a Magyar Rádió tánczenekara előadásában. 11 óra után pedig annak a dalnak az eredetiével folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó Rádióban, amely tavaly Horváth Tamás feldolgozásában megnyerte a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsor.

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Kontúr ma 17 óra 55 perckor. Nagyok holnap 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntéseik következményeit. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítés

0: biztonság védelmében nyitottak tüzet Maine államban. Jogvédők szerint a 26 éves kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben legkevesebb 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során. Donald Trump tavaly januárban indította el a bevándorlók tömeges kitoloncolását. Az elmúlt hetekben a hatóság országszerte fokozta akcióit. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrésztelték le a fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetékeket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyben. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladás csökkentő hatásokkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
1: Ezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Bele is vágunk a mai képzeletbeli időutazásunk második részébe, és továbbra is változatos műfajokban, stílusban és korszakokból jönnek egymás után az örökzöldek. Kezdésként itt a korál és a hazafelé, aztán Bence Ilona színművésznő énekli, hogy csak a nőkön nem fog az idő. Majd a Macskafogó című rajzfilmből Postási Júli kacér hangján csendül fel, hogy mi újság, itt a cicuskád.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 70-es évek rockzenéjének egyik népszerű zenekara a Gemini egyik örökzöldé vált slágerével, Pap Imre és Várszegi Gábor, Ha eladod a szíved című szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket 1975-ből. Utána ugyanebből az évből szól egy egészen más jellegű dal, Fáy András és Bradány Iván, a Szemed és a Csillagsugár című szerzeménye, amit a Tessék Választani rádiós dalversenyen mutatott be először közönség előtt Pálffy Péter, a Magyar Rádió vonostánc zenekara kíséretével.

A Hungária együttes dalaira épült Hotel Mentol Rock and Roll Musical őrületes sikert aratott 1998-ban a Budapesti Operett Színházban, majd a Győri Nemzeti Színházban is, és Csacsacsa szerepét mind a kettőben Szulák Andrea alakította. A győri sikerszéria zárásakor 2003-ban a Kisalföld című lap kérdezte meg tőle, hogyan is kezdődött ez az egész. Idézek a cikkből egy kis részletet. Novai Gábor újságolta el neki, hogy musicalt ír. Szulák megjegyezte, hogy szívesen játszana musicalben. A dolog itt abba is maradt. Aztán néhány hét múlva megcsörrent a telefon, hogy itt van ez a Csacsacsa szerepe, amit eljátszhatna. Nem gondoltam, hogy ekkora tétje lenne ennek az előadásnak, amit nem mernék vállalni, emlékezett vissza Szulák Andrea. A szereplőválogatásra azért mentem el, hogy bemutatkozzam, mint potenciális Csacsacsa jelölt. Szulák Andrea életében aztán mérföldkő lett Csacsacsa szerepe, hiszen ezzel debütált, mint színésznő a Budapesti Operett Színházban. A darabot pedig azóta már számos társulat tűzte műsorára. Az aranylemezeket Fegyő Miklós és Novai Gábor Csak Csacsacsa című szerzeményével folytatjuk, melyet az azóta már az év musical színésznője és a Máté Péter díjjal is elismert Szulák Andrea énekel.

0: Tolcsvai László és Bródi János Jöjj kedvesem című dalával folytatjuk az aranylemezeket a Fonográf előadásában. Majd Nyerte Zsuzsa színművésznő a Konfetti zenekar kíséretével árulja el dalban Tóth János István szerzeményével, hogy milyen is egy jó barátnő.
1: Jöjj

0: lesznek még szép napjaink.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Mágnes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi-lelki jó barátném, van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet a kis aranyos. Ám de ezért nem szökött a fejembe a vér, egy jó barátnő minden pénzt megér, egy jó barátnő minden pénzt megér. Jó barátnőm bajba került, anyagilag persze, eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban, de már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér, egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet, kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab, ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: és ezért a barátságunk végleg véget ért. A barátságunk ennyit már nem ért.
1: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 55 évet utazunk vissza, hiszen 1971 néhány nagy sikerű dalát idézzük fel. Az egy év kihagyással újra megrendezett Táncdalfesztiválon második helyezéssel végzett Szörényi Levente és Bródi János Elvonult a vihar című szerzeménye az Illés Együttes előadásában. Ezt a dalversenyt egyébként a Fák virágok fény című dal nyerte meg, de ma egy másikat hallgatunk meg Zalatnai Sarolta előadásában. 1971-ben mutatták be ugyanis a mozikban a Fuss, hogy utolérjenek című filmet, amiben nem csak játszott, hanem ő énekelte benne Fényes Szabolcs és Szenes Iván Félteni kell című dalát is, ami óriási sláger lett. Vándor Kálmán pedig magyar szöveget írt az olasz Domenico Modugno La Lontananza című világslágeréhez, a Távollét címmel, és nálunk Szécsi Pál tette feledhetetlen örökzöldé a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.

A változatosság jegyében egy klasszikus örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig Darvai László, Salli Géza és Kellér Dezső Orgona virág című szerzeményével, melyet Mihály Réka énekel, Farkis Béla prímás és zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, még egy zeneszámra való időnk maradt a mai aranylemezekben. Az Il Silenzio, vagyis a Csend című szerzeményt az aranytrombitás Zsoldos Imre, a Stúdió 11 és a Harmónia Ének Együttes előadásában hallhatják. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket, és további jó szórakozást kívánok Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkhoz, amellyel hamarosan érkezik Budai Beatrix. 2-től 5-ig pedig ma is az önök zenei kéréseit teljesíti Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűnelem, te a birkács, a szamarak, a dicső ég, téged a tanuljalak meg, amely a poka fenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseit.
3: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsukult az angyalom? Az miért megcsukult angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
3: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek?
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
4: A nepáli buddhizmus világa.
5: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
4: Egy európai gyakorló szemével.
5: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
4: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demetéme a nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak bent az ülésteremben, és mostantól tiszteljék meg választóikat, mert az ellenzéki szerep alkotmányos feladat. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A kormányfő bejelentette azt is, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódottak meg a légicsapásokban, Kijevben, valamint Odessze és Zsitomir környékén. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csak nem 10%-kal, 84 dollár fölé emelkedett, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai

0: pénzt ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogolycserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Elveszettnek hitt és újonnan azonosított Strobl Alajos alkotások is láthatók a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév keretében valósult meg, és előkészítése során sikerült azonosítani több olyan szobrot, amelyekről korábban nem volt ismert, hogy művész alkotásai. Ezek között szerepel Gróf Károly Sándor és Bethlen Klementina portréja is. A kiállítás ingyenes, július 23-ától szeptember 19-ig látogatható. Az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-34, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Egy öreg buddhista szerzetes, akivel Indiában találkoztam, azt mondta nekem, hogy maguk európaiak a legfegyelmezetlenebb emberek, akikkel valaha találkoztam, mert állandóan az irrealitásban bolyonganak. Vagy a múltjukon rágódnak, ami irrealitás, mert már nincs, vagy a jövőjükön elmélkednek, ami a másik irrealitás, mert még nincs. Ahelyett, hogy teljes intenzitással megélnék a jelent, amely közben valahogy elmúlik, elszalad. Müller Péter író szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 14-én kedden is jó ebédhez szól a nóta, mint ahogy az év minden egyes napján ugyanebben az időben. Tartsanak velem egészen két óráig, már is Gáspár Anit, majd Karcagi Nagy Zoltánt halljuk, a Szeretőt keresek, és a Nem loptam én életemben című csárdással indulunk. Kellemes időtöltést!

0: szeretett.
1: Balog Őrzse kesztenőjéről szól a nóta a folytatásban, majd a Nincsen annyi csillag fenn az égen című magyar nóta is felcsendül Petrik Sándor szerzeménye. Gáti Pál után Dóka Zsuzsa énekel, majd egy bő 5 perces csárdás csokorral Simon Boglárka és Jenei Gábor szórakoztat majd minket, ha kedvük tartja, énekeljük vele.

Ők együtt a Hallja maga barna, a Szegedi híd alatt, a 12-13-14 vagy a Zsebkendőm négy sarka című magyar nótát. Simon Boglárkát és Jenei Gábort Hankó József és Cigány zenekara kíséri. További jó rádiózást kívánok!

És most, kedves hallgatóink, Kovács Apolónia énekel nyárád menti népdalokat hallunk itt a Dankó Rádióban, a Magyar Állami Népi Együttes zenekara kísér Berki László prímással. A felvétel 1975-ben készült. Hallgassuk meg együtt!

0: leszek én soká árva. Lefekszem a más ágyába. Szerettelek sok ideig, Szeredától csütörtökig. Ugye, babám, sok szép idő, száradjon beléd a tüdőd. Aki rám haragszik, ráz a hideg tavaszig, akkor sem békélik, ráz a hideg mindétig. Ha nem múlik haragja, törje ki a nyavaja. De milyen nyavaja? Hát a válogatós nyavaja, de mikor este lefekszik az ágyába, a roncsa mi a válogatós nyavaja, de mikor este lefekszik.
1: Lisztes Jenő cimbalom virtuóz, aki már bejárta a fél világot Új-Zélandtól Londonig, Bécstől New Yorkig, már szinte mindenhol játszott. Most egy a Dankó Rádió stúdiójában rögzített felvételt hallunk még hozzá, Pablo Sarasate Cigányosan című művét egy különleges feldolgozásban, mert hogy egészen addig a pillanatig, amíg Lisztes Jenő ezt el nem cimbalmozta, addig ilyen felfogásban még sehol nem hallhatta a közönség. Közreműködik Bőgön Losó Lajos, a Brácsánál Tabányi Lászlót halljuk. Lisztes Jenő cimbalmozik.

És most, kedves hallgatóink, egy korábbi Dankó klubról 2022-ből hoztam el önöknek az a szokás járja című magyar nótát, Alpár Géza és Egerszegi Géza szerzeményét. Hallgassuk Bányai Mártont, Miskolci Balogh Zoltánnal és a zenekarával.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Most a folytatásban operaénekesek nótáznak. Elsőként Melis Györgyöt halljuk, majd Domahidi László, végül Pitti Katalin énekel. Erős Béla Elmegyek az életedből című gyönyörű nótájával indul a csokor, majd a Kantinosné angyalom és a Csajjel édes, Csajjel drága című csárdást halljuk.

tilos néhangja von, nem sokára itt vagyunk a munkák. Elmúlhat a szép napok, az a felé ballagok, azt mondják. Hiába vár a század, ölelem a babámat a karomban. Örnek-örnek kapitány, nem stimmel már ezután raportra. Hiába vár a század, ölelem a babámat a karomban. Örnek-örnek kapitány, nem stimmel már ezután raportra.

Derék József tárogató művész már világrekorder, hiszen több mint 100 nemzetközi elismerés boldog tulajdonosa. Most hallgassunk meg egy tradicionális dalt, itt a Dankó Rádióban Derék József és zenekara játszik.

2023. decemberében a Magyar Zeneházában a Parnograszt együttes is vendégünk volt, és ráadásul a 16 tagú cigányzenekarral együtt játszotta a jól ismert cigánycsárdásokat. Hallgassuk meg most ezt a 8 perces egyveleget, amelyet ülve egészen biztosan nem lehet kibírni, de ha mégis kénytelenek vagyunk, mondjuk éppen vezetés közben hallgatnak minket, hogy a lábuk kezük meg fog mozdulni, az egészen biztos. Jó mulatást kívánok!

Lakatos Miklós és zenekara játszik a Repülj Fecském című művet, halljuk itt a Dankó Rádióban. Aztán visszatérünk egy pár perc pihenő után, várom önöket adásunk második részében is. Tarnai Kis László énekel majd elsőként, én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetéme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. A képviselők ma elkezdik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló vitát. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörlése és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítése is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légicsapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen. Senki sem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. Az orosz gabonaexport mintegy egynegyedét bonyolítják ezen az útvonalon. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain vagy a Balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Katonák helyett rendőrök képviseli Horvátországot a párizsi díszszemlén, miután a horvát államfő megtiltotta a hadsereg részvételét azzal az indokkal, hogy szerinte az esemény Ukrajnát támogató erődemonstráció. A patthelyzetet a horvát miniszterelnök a speciális egység kiküldésével oldotta fel. Az államfő és a kormány között továbbra is éles vita zajlik a fegyveres erők irányításáról. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat próbálnak megszerezni. Telefonon keresik meg.

0: Láthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül a várható időjárásról. Holnap is marad a napos meleg idő. Délutántól szorványos záporok, zivatarok ismét több helyen kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Holnap napközben 27-34 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24 fokos.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is Tarnai Kis László énekel, majd Kolostyák Gyulát halljuk. Az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája, és az Ezt a kerekerdőt járom én című csárdást énekelhetjük a népszerű előadó művészek társaságában. Kísér Lakatos Sándor, majd Juhan János zenekara.

neked adja.

László Imre szerzeményével indul a soron következő dal összeállítás. Kalmár Pál előadásában az Anyám szíve című dalt halljuk, majd Bárány Pál László, Újvári Marika és Kollár Katalin rádió felvételeivel folytatjuk a sort. Elhangzik a Simulja szívemhez kedvesem, az Országúton hosszú a jegenyesor, és az Azért a legényért nem adnék egy krajcárt című magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet. Egy kis leány elfogadta, azt százszor mondta, hogy szeret. Megunva a sárba dobtam,

0: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A magyar zene rádiója.
1: Országúton hosszú a jegenyes úr, hosszú a jegenyes úr hazám.

Egri József, a Túl az Operencián című műsorunk házigazdája, a népszerű magyar nóta és operettének 2023-ban Rima Szombati Dankó klubunkon elénekelte Kondor Ernő a Véncigány című melodrámáját. Hát hallgassuk meg újra itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban Tordai Zoltán zenekarának kíséretével.

Csend lett egy percig, s így szólt az egyik: jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a virrajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

Szántai Ildikó, Hollai Bertalan, Szöllősi Emese és Jákóveram rádió felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. A tele van a szemet könnyel, a sárga rózsa ne virágoz, a réparetek mogyoró és a járjunk mindig vígandalolva című melódiák csendülnek fel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Én Budai Beatrix vagyok, és ajánlom figyelmükbe a folytatásban a Vörösport ittam az este című csárdást, amit azt hiszem mindannyian jól ismerünk, mint ahogyan a Halkan pengesd ezt a csárdást című dal is ismerősen csenghet önöknek. Végibolya, majd Sánta Zsolt énekel.

0: szeretem a port.
1: És már is elérkeztünk keddi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben a Van jogom a boldogsághoz című Majláth Jenő szerzeményt Máté Otilia nyújtja át hallgatóinknak, Bura Kovács Andor zenekarának társaságában. Aztán a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett Bokor János az Esik eső csendesen című dalt adja elő, és végül Dancs Anna-Mari Mulat majd idősebb Sárközi Lajossal és zenekarával, hogy ebben az összeállításban mely dalok kapnak helyet, az legyen meglepetés. További jó rádiózást!

baj. Itt a Magyar Zene Rádiójában, kedves hallgatóink, ennyi fért jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel a szerda délután első óráiban. És már is helyet cserélek Gál Zoltánnal, hiszen a hírek után már ő köszönti Önöket. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval is. Önökkel, a Tankó Rádió hallgatóival. Ma délután is az Egy Nóta, Három Élet rovatunkkal kedveskedünk a Dankó családtagjainak. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Legvégül Salasovics Dezső és a zenekara játszik. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Türelem, te a birkács, a szamarak, dicső rég, téged tanuljalak meg, amely a pokafenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikál.

0: neked semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Kontúr ma 17 óra 55 perckor. Nagyok holnap 9 órakor az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárok rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadás ért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodari határterületnél van, senki nem sérült meg. Nem valószínű, hogy a közeljövőben tűzszünet vagy béke lesz Ukrajnában. Oroszország várhatóan a télig elhúzza a konfliktust, jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk egyeztetett a helyzetről Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Párizsban, ahol részt vesznek a francia nemzeti ünnepen tartandó eseményeken. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. Az orosz gabonaexport mintegy egynegyedét bonyolítják ezen az útvonalon. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabonaterminájain vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor is van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Elhalasztják a holnapra tervezett tiltakozó megmozdulásokat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. 2,5 év börtönbüntetésre ítéltek egy csalót, aki magasrangú terror elhárítónak hazudta magát, és egy Venezuelában bebörtönzött magyar lány hazahozatalát ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogolycserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.

0: sok valószínű. További híreinket megtalálják a hiradó.hu internetes portálon, most 14 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban kedden délután. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Köszöntjük sok szeretettel a névnapjukat ünneplő Stellákat és Örsöket, és mindazokat, akik július 14-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Hívjanak minket. Éva Rácalmáson születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni a következő örökzöldet. Isten éltesse. Porr Péter énekel, Piros Tulipán.

Varga János Sárpogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

Halászné Irénke férjének kérte a következő nótát Kabáról, Mészáros Adélének elkíséri fia Berki Béla zenekara, árok, árok, de mély árok.

Ceglét Bercelen barátjának születésnapja alkalmából minden jót kíván Nagy János. Kalinánikő és Dócs Péter énekel. Rámás csizmát visel a babám.

Kócián Óbertné győri hallgatónk egy franciás hangulatú magyar örökzöldet fedezett fel délelőtti aranylemezek című műsorunkban. Ezt kérte Mátrai Zsuzsa és Autede az előadók, egy kicsi szép.

Gyomendrődről Garami Sándor kérte a következő nótát, Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, az asszony, ha veszekszik.

egyedül csak az a vasszony öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony, mert ha belel megkékül, a duszogó

0: egyedül a mérges asszony öregszik.
1: És akkor most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok! Székesfehérváron ünnepelik Bartos Tamás és felesége 40. házassági évfordulóját, és még Tündike meg a 60. születésnapját, amire szívből gratulálunk, és nagyon sok boldog éveket kívánunk Isten áldásával. Édesanyja és keresztanyja. Dóka Zsuzsától és Bősi Szabó Lászlótól szeretném kérni a tiszta fehér oltár. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk Önöknek.
1: Önöknek is, és nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Halljuk a Dankó Rádió kedvencei Dóka Zsuzsát és Bősi Szabó Lászlót.

következő vidám nótát Vincellérné Jutka Komáromból kérte, az előadók Talabér Erzsébet és Hollai Bertalan, Mariska néni.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánságműsora. Egy perc múlva 14:30 lesz. Pataki István névférjével együtt szeretne hallani valami jó nótát Horváth Pistától. Kozák Gábor József zenekara kíséri. Ja Istenem az ingem!

kacsuhaja. Alus hátjutó rovása van, nyitott borgál kacsuhaja. Három deci kömény, maga ide látsa legény, vagy engem szeresne anyád, én csak

Adjatok egy kamamot, őkelökök magamot. Adjatok egy tágasságot, ha csináljak szolgóságot. Jaj, tindatina, na, na, na.

0: nevették, mert tudták, hogy romlány szerették.
1: Tuba Katalin szeretné meghallgatni a következő dalt Pere Jánostól, kísér a Fantázia Szalonzenekar, a napsugárnál nincsen szebb talán.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kovácsné vagyok Hajdúszoboszlóról. Bojton Imrétől szeretnék kérni egy csárdás csokrot, ha lehetséges. Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
2: Örülök, hogy telefonált. Halljuk a nótát, vagy nótákat. Látod, édesanyám,

Tóth István Ferencre, aki a debreceni temetőben nyugszik, 63. születésnapja alkalmából emlékeznek szeretettel volt munkatársai. Férjére, Skimmel Sándorra, akit egy hónapja veszített el, és akivel 57 évet élt együtt, emlékezik szeretettel felesége. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

Kívánság műsorunkat hallják 3:43-kor. Ezt írt a hallgatónk. Szeretnénk köszönteni, sok boldogságot, jó egészséget kívánva drága feleségemet, Lassó Istvánnét születésnapja alkalmából és elkövetkező névnapja alkalmából a Gyöngyvirágos kiskertetben című nótával. Szeretnénk megköszönni mindazt, amit értünk tett, tesz. 4 gyermeke, menyei, veje, 8 unokája nevében, szerető férje Mexikóból. Dóri Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri Gyöngyvirágos kiskertetben.

Rózsa Dénesné édesanyjának küldi a következő dalt. Béres Ferencet Puka Károly zenekara kíséri, ott, ahol a maros vize messze földön kanyarog.

Tatáról Katona Imréné kérte a következő nótát, Győri Szabó Józsefet, Magyar Imre zenekara kíséri, dobj egy csókot felébe.

0: majd kacagok leállja.
1: Testvérének Alajosnak hívízre küldi szeretettel a következő nótát Marica. Fekete Pál énekel, az életben mindenért fizetni kell.

Mondom a kedvenceket a következő órából. Kár itt minden dohányért, mennyi álmot sző a csend, kék ne felejts, ilyen dalokkal várom önöket a hírek után, most Patai Zoltán és Jónás Géza zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
5: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolaj termékek sávos külön adójáról és a magyar-szlovák kőolaj vezetékek koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Elhalasztják a holnapra tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszédekkel oldják meg a problémákat. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csak nem tizede 2000 hektár vált a lángok martalékává. Amint egy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságok már körülbelül 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. A katasztrófavédők azt remélik, hogy a tűz a nap folyamán megfékezhető, miután a meleg hőhullám lassan elkezd csökkenni Franciaországban. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanújával két embert vett őrizetbe. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedés is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelő, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is víz utánpótlást nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. A hivatalos adatoknál akár négyszer több ebolás fertőzött is lehet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A járványkezelés kritikus szakaszba lépett, miközben a szervezet a védekezéshez szükséges támadásoknak még a felét sem kapta meg. Az afrikai országban eddig már több mint 700-an vesztették életüket a vírus miatt, amely ellen továbbra sincs bevált kezelés vagy oltóanyag. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és kiállítások várják az érdeklődőket augusztus közepén Bugacon a Kultúrtáj Magyar Törzsi Gyűlésen. Az idei rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint 100-nál is több hagyományőrző csoport érkezik a Kárpát-medencéből. A látogatók a látványos viadalok és kulturális előadások mellett egyedülálló régészeti tárlatokat is megtekinthetnek a teljesen ingyenes eseményen. Ami pedig az időjárást illeti. Országszerte süt a nap, az északkeleti tájakon és a középső országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szélzivatarok idején viharossá fokozódhat. Jelenleg 30-34 fokot mérnek.

Hajdúböszörményben Barkó Imréné, Csorba Margitka majdnem 70. születésnapját kívánunk, jó egészséget, sok örömet, hosszú, boldog életet családja körében. Köszönti fia családjával édesanyja, aki a napokban töltötte be 88. életévét, és húga családjával. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri születésnapodra.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió munkatársait. Szeretnék egy nagyon szép nótát kérni a 85 éves barátomnak, Bőm Lajosnak, Budapestre, Söprik a Pápai utcát című dalt kérném szépen tisztelettel. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását, és Isten éltesse az ünnepeltet. Farkas Rozikát Berki Péter zenekara kíséri, Söprik a Pápai utcát.

Marozsán Bélánné Székesfehérvárról kérte a következő dalt. Igó Éva és Méhes László adja elő. Kár itt minden dumáért.

nagyon sok szeretettel köszönti Emma mamát Gulácson 79. születésnapján imádó férje Gábor és egész családja. Kívánunk nagyon jó egészséget, sok boldogságot, erőt, hogy még nagyon sok évig legyen a mi egyetlen mamucink, nagyon szeretjük. Sok puszit küldenek gyermekei Mónika és Klárika, unokái Fruzsika, Forcsika, Grétike, Roland és Gábor, két dédunokája, és egyetlen vejük, Laci. Solti Károly énekel, búcsút int az ősz a nyárnak.

Kisné Marika Bihar keresztesről kérte a következő nótát, egyik legnagyobb kedvencétől, Gyulai Erzsébettől. Balog Albert zenekara kíséri, édesanyám, nem tudok elaludni.

A következő dalt Dés Lászlóné kérte, illetve Éva Óbudáról. Tarnaik és Lászlót Nyári László zenekara kíséri. Mennyi álmot sző a csend?

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 3:30 van. Kisné Piroskára és Berecz Katalinra haláluk évfordulója alkalmából szomorúan, hálás szívvel emlékezik Ligetiné Ica mama. Janó László Pécsen szeretett feleségére, akit 56 évnyi házasság után veszített el, emlékezik örök szeretettel és fájdalommal a családtagok és szomszédok nevében. Bodor Blanka énekel, hiányzik valaki ebből az utcából.

Pirigyiné Mária Szegedről kérte a következő csodás örökzöldet, melyet nagyon-nagyon méltóképpen énekel az eredeti előadóhoz, Cserháti Zsuzsához, Nyári Aliz és Nyári Edit. Kicsi, gyere velem rózsát szedni.

Petőné Marika Nyírmeggyesről kérte a következő dalt, Szóka Juliát Varga Jenő zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

0: Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Van egy nagyon kedves rovatunk, Nótás kedvű volt az apám, ez a címe, és ebben népszerű művészeket kérdezünk arról, hogy nekik vagy felmenőiknek melyik a legkedvesebb dal. Most egy igen népszerű énekesnőt hallunk.
1: Szekeres Adrián vagyok, és az én kedvenc nótám a Kék ne felejts, ami a nagymamám kedvence volt. Sokat voltunk nála Mezőkövesden gyerekkorunkban, és nagyon sokat énekeltünk, csodálatos hangja volt. Gyerekként is éreztem azt, hogy ez a dal valahogy nagyon szomorú, hogy nagyon szép, ahogy a nagymamám énekli, de valahogy közben meg nagyon-nagyon szomorú, és néhány évvel ezelőtt egy koncertem után egy fogadásra meghívtak, ahol volt egy cigányzenekar, és eljátszották nekem, és hát könnyek közt hallgattam végig.
0: Halljuk ezt a gyönyörű nótát ezúttal Kovács Apollóniától és Boros Lajos zenekarától.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Márta Sándornénak Nyírtasra szeretnék küldeni egy dalt, az Egy szál harangvirág. Csak hogy legyen szép napja, hallgatja a Dangó Rádiót minden nap. Köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük, és sok a kedvence a dal. Évtizedek óta Szécsi Pál énekel Egy szál harangvirág.

Rácz Lajosné Kabán férjére, halálának 5. évfordulója alkalmából emlékezik. Lente Lajost Jeremiás Béla zenekara kíséri, nem tudok én imádkozni.

kifogyhatatlanok vagyunk a zenei kedvencekből. A következő órára tartogattam önöknek a Piros Rózsák beszélgetnek, a Szerelem vonat és a Mama úgy szeretlek én című dalokat is. Most a Duna Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább 2 meghaltak, 4 embert még keresnek a mentőcsapatok. A 2 áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban vagy a ház más részein rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyors oltás ellenére átterjedt a lift aknára is. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideiglenesen Denis Mihály első miniszterelnök helyettes látja el. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt, és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A program struktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hallhatók. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kórokozó legfőbb tünetei, mint a levelek sárgulása vagy vörösödése, július közepétől válnak a leginkább láthatóvá az ültetvényeken. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Ismét kertmozis vetítéseket tartanak a pécsi Kultnegyedben hétvégén. A következő 6 vasárnap levetítik a Szerelem hullám hosszán, a Vasember, az Eredet és a Bohém Rapszédia című filmeket. A vetítések 9-kor kezdődnek, kivéve a szezonzáró családi animációs film, melynek kezdési időpontja este 8 óra. Országszerte süt a nap, az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, a szélzivatarok idején viharossá fokozódhat. Jelenleg 30-34 fokot mérnek, késő este 23-28 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Ságodi Imréné Balatonberényből kérte az egyik legnépszerűbb nótát. Koltai László tifje Berki Béla zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.
5: Ördög bújt a

A következő nótát Lakatos Sándor 70. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni. Barabás Sári énekel. Piros rózsák beszélgetnek.

Mahajné Erzséke Makóról kérte a következő nótát, melyet Mozsár Imre énekel, kísér Magyar Imre zenekara, már én többet a főutcán végigmenni nem merek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jászó Pátiról Mihály Zsigmondné, 67. születésnapjára szeretném Demjé Rózsitól a szerelem vonat. Köszönöm szépen.
2: Örömmel játszok. Halljuk Demjé Ferencet.

Gyulán Marika mamának 95. születésnapja alkalmából minden jót kíván kedves dalával egyetlen unokája és családja. Máté Otiliát Boros Lajos zenekara kíséri, ott, ahol zúg az a négy folyó.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 7 perccel múlt negyedöt. Kádár Tiborné kérte a következő dalt Siófokról. Szigeti Esztert Lakatos Miklós zenekara kíséri, Csicsak rózsám hallod.

Bíróné Terike édesapjának kérte a következő nótát Egerszalókról, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, ráérünk még korán van hazamenni.

0: életem.
1: Egy dalt szeretnék küldeni édesanyámnak Németországból Konyhára. Pap László Zoltánné születésnapi alkalmából legkisebb fia Csaba, menye, és két unokája, Flóra és Szófia kíván sok boldog születésnapot. Harangozó Teri énekel, Mama úgy szeretlek én.

Bánáti Istvánné Nádudvaron szeretné meghallgatni a következő nótát. Bálint Sándort Magyar Imre zenekara kíséri, Pipirussa Pipacs virága.

Vidovenyecianosnak Nagybánhegyesen. Jobbulást kíván Magdi. Nővérét, Ica nénit is köszönti szeretettel. Lévai Lászlót Johann János zenekara kíséri. Künna pusztán dúl a vihar.

Csátorajóújhelyről Keresi Bálinné kérte a következő nótát, és édesapjának küldi. László Imre adja elő a cigányok sátora.

Pécsen Tillai Lillának 5. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván Boriska néni. Az Alma együttest halljuk. Ma van a szülinapom.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: délelőtt.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Szabó Magdolna szeretné meghallgatni a következő gyönyörű nótát Madarász Katalin előadásában. Mészáros Tivadar zenekara kíséri, megadom magam a sorsnak.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánság műsora, 3:43. Lévainé Marika Ebesről kérte a következő nótát, az előadó Vörös Sári, Kiskertemben tudod-e babám?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretnék üzenni annak a velem egykorú kedvesnek, aki Tiszaújvárosban lakik, és 1971. februárjában az esztergomi főiskolán ismerkedtünk meg. Soha nem fogom elfelejteni, és egy Máté Péter szerelmes számot kérek. Köszönöm szeretettel, Ibolya, Tatáról.
2: Szeretem ezeket a kedves régi történeteket. Máté Péter énekel, volt egy szerelem.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A folytatásban tartsanak Popovics Lászlóval. Egy nóta, három élet című rovata folytatódik. Mai beszélgető társai Erzsébet, Tibor és István. A kívánságműsort Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. A Cifra együttes játszik, Kiskece lányom, ugye milyen ismerős a dallam. Találkozzunk holnap is kettőkor, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűnelem, te a birkás, a szamarak, a dicsőrény, téged a tanuljalak meg, amely a pokafenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseny.
3: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsukult az angyalom. Az miért megcsukult angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első pesti rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
3: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első pesti rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imugoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
14: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormánya a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését. Így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideiglenesen Denis Mihál első miniszterelnök helyettes látja el. Kárpátalján jelenleg csak nem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a Hormuzi szorosban. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csak nem tizede, 2000 hektár vált a lángok martalékává. Amint egy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságoknak már körülbelül 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága, ami komoly kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, egészségügyet, államháztartást, figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. Az előrejelzés szerint a jelenleg 450 milliós uniós népesség a század végére csaknem 12%-kal esett vissza, miközben 2050-re már majdnem minden harmadik lakos 65 év feletti lesz. A szakértők szerint a demográfiai nyomás enyhítéséhez elengedhetetlen a tagállamok célzott támogatása, belső munkaerőpiac fejlesztés, valamint a képzett külföldi munkavállalók bevonzása. Délutántól záporokra, zivatarokra számíthatunk, reggel 15-21, napközben 27-34 fok lesz.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Pedig a másokat, hisz el is nem csak szabad szeretni. A szerelem benne vár soha csodára, elébe kell.

helyet. Azért nem, de mert megláttam, hogy oda benn székleány van. Tüzet rakott, eszem adta, lopogott, és amint rakta, jaj, hát még a szeme párja, a

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Mindig, amikor csak lehet, teszem meg, megyek olyan helyre. Ott is voltam, vagy három hát Erdélyben voltunk az egyik nóta énekes barátommal. Azt ő neki fellépése volt, én is elkísért.
0: A mai napon Tibor osztja meg majd gondolatait, de Istvánt is vendégül látjuk.
2: Nyíregyházára szerveztek egy ilyen egy vizsgát, és akkor én vittem a zenekart magammal, és ott levizsgáltam úgy, hogy működési engedéllyel rendelkező magyar nóta énekes vagyok.
0: Erzsébet is jön. Ő is felidézi a régi emlékeket.
3: Régebben, hogy gyerekek voltunk, még akkor csak jó ebédhez szól a nóta volt, na azt mindig hallgattuk a rádióban. Akkor az apai nagyapám is jól émelt a magyar nótákat. Jó hangja is volt, nagyon jó hangja volt, jobb, mint apunak. Akkor a legidősebb bátyám is volt, amikor együtt elkezdtek János napozni.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Szeretem a magyar nótát. Ezt hallgatjuk hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: hiányzik.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Tibor van velünk a vonalban. Nem meglepő, hogy ez a dal bekerült a választott felvételek közé. Szeretem a magyar nótát. Hát ugyan miért szereti a magyar nótát, Tibor?
2: Mert igaz is. Mert szeretem. Hát csak szeretni lehet én szerintem.
1: Ez így van, de...
2: Ebben minden benne van. Ebben minden benne van, az érzelem, ez mindenről szó.
1: Szokták mondani, hogy
2: a... Ez a leggyönyörűbb a világon. Én némelyik, én még el is szoktam érzékenyülni, amikor olyan. Ha még szoktam én is élnek, én még szoktam még kirányokkal is húzatni. Azoknak is meg kell élni valamiből.
1: Igen. Szokták mondani, hogy a magyar nóta ugye a hétköznapi gondokat, hétköznapi dolgokat énekli meg, dolgozza fel. Ugye? Lakatos Mónikát ismeri a Romengo zenekarból?
2: Hallotta már? Hallottam.
1: Ő ugye hallgatókat énekel, és hát elképesztő szépen, mi a Népek dalait című műsorban.
2: Tudom, hogy Olá cigányú.
1: Így van, pontosan.
2: Még valamennyit még tudok, és én is cigányú.
1: Ugye Kossuth díjat is kapott Lakatos Mónika az ének tudásért, meg ugye Vomex életmű díjat is kapott Lakatos Mónika, és ő mondta egy interjú során, amikor beszélgettünk, hogy és akkor ragadt meg bennem ez a gondolat, hogy ezek az olácigány hallgatók a mindennapi problémákat dolgozzák fel. Aztán rájöttem, hogy ugyanezt csinálja a magyar nóta is. Nem ilyen, hogy mondjam, ilyen kézzelfogható, mindenki számára érthető dolgokat fogalmaz meg és dolgoz fel. Ugye? Igen. Így gondolja Tibor is?
2: Igen. Abszolút.
1: És Tibor miért szereti amúgy a magyar nótát? Még ezen kívül.
2: Tudom, hogy belém van kódolva, én nem tudom. Uh-huh. Népdalt is, ugyanúgy a népdalt is nagyon szeretem. Imádom.
1: Uh-huh. Játszik valamilyen nem, hangszeren?
2: Nem, csak a számon.
1: Akkor ugye énekelgetni szokott, ahogy említette már.
2: Mindig. Amikor csak lehet, teszem meg, megyek olyan helyre. Ott is voltam, vagy 3 hét Erdélyben voltunk az egyik nóta énekes barátommal. Az ő neki fellépése volt, én is elkísért.
1: Értem. Akkor jöjjön a dal, jó? A Szeretem a magyar nótát, itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban Tibor kérésére.

Egy nóta, három élet. Szeretem a magyar nótát. Persze, az óra végén meghallgatjuk majd teljes egészében is a felvételt, de addig még jön István és Erzsébet. Ők is elmesélik, milyen emlékeket idéz meg bennük ez a dal. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. István van velünk a vonalban. No, akkor hamarosan jön a Szeretem a magyar nótát című dal. Szerintem sok magyarázatra nem szorul a dolog. Most, hogy már kiderült Istvánról, hogy jókedélyű ember, ehhez már alapvetőleg ugye hozzátartozik, hogy az ember szereti a magyar nótát, hiszen mindjárt jókedélyt is ad. Persze rengeteg búskomor felvétel is van a magyar nóták között, de valahol még azok is fel tudják vidítani néha az embert, nem igaz?
1: Így van, így van.
0: Mióta?
1: Hát a magyar nótában benne van az embernek a búja, bánata, öröme, boldogsága.
0: Igen, hát gyakorlatilag a magyar nóta műfaja, ugye ezt már többször elmondtam ebben az adásban, amikor erről beszélgetünk, a mindennapokat dolgozza fel.
1: Így igaz.
0: Legfőképpen, tehát természetesen a nagy örök témák, szerelem, halál benne van, de a mindennapokba helyezve az egész. Tehát, hogy az emberek mindennapos nyűgjeit, problémáit, és ezért tud olyannyira közel lenni az emberhez. Mióta egyébként ez a nagy magyar nóta szeretet? Kitől örökölte?
1: Hát úgy örököltem, hogy az édesapám nagy mulatós ember volt, Isten nyugosztalja. A baráti társaságtól tudom, hogy valamikor egy sarokházárát mulatta el. Olyan nagy mulatós ember volt. Nagyon szerette magyar nótát, de az egész család olyan magyar nóta kedvelő. Az apósom az egy muzsikus ember volt, járt lakodalmakban muzsikálni, prímás volt, meg tangóharmonikán játszott. Úgyhogy hát én meg levizsgáztam, megmondom őszintén, igen, amikor nyugdíjba vonultam, akkor Nyíregyházára szerveztek egy vizsgát, és akkor én vittem a zenekart magammal, és ott levizsgáztam, úgyhogy működési engedéllyel rendelkező magyar nóta énekes vagyok.
0: Uh-huh. És mennyit szokott énekelni, vagy hol énekelt mondjuk utoljára?
1: Hát én 9 évig vezettem a Déli Báb Nóta Egyesületet. Uh-huh. 10 nóta énekesen volt, és a járműjavító színház termét mindig megtöltöttük magyar nóta kedvelő emberekkel. Uh-huh.
0: Ez melyik 10 év volt? Ez mostanában ért véget, vagy?
1: Hát már vagy 3 vagy 4 éve,
0: hát
1: hogy nem.
0: Hát mostanában, abszolút.
1: Hát mostanában, igen. Uh-huh.
0: És miért lett vége ennek a...
1: Hát megmondom őszintén, hogy azért lett vége, mert mindenki mást akart ebbe a műfajba énekelni, én meg nem engedtem. És emiatt voltak összetűzéseim, mert én úgy gondolom, hogy a magyar nótát nem arról kell, hogy szomorkodjon valaki, ha elmegyen a műsort nézni, hanem a jó kedvederítés volt a célunk.
0: Uh-huh. Azt hogy érted, hogy mindenki mást akart énekelni? Mármint szomorút és vidámat, hát vagy más műfajt is?
1: Inkább szomorú nautákat. Úgyhogy hát 10 nauta énekes volt a csoportomban, úgyhogy uh-huh. én vezettem, mondom, 9 évig.
0: Nagyon szép kezdeményezés. Most viszont meghallgatjuk az ide fűzhető dalt. Szeretem a magyar nótát. Ez jön tehát István kérésére. Itt a Dankó Rádióban.
2: Szeretem a magyar nótát, tudja meg

0: világra jöttem, nem sírtam én, hanem énekeltem.
1: Egy nóta, három élet. Szeretem a magyar nótát. Hamarosan teljes egészében is meghallgathatják majd ezt a kitűnő magyar nótát, de addig még jön Erzsébet, ő is mesél nekünk. Itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: szőle.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

0: menj, oly könnyen lépre menj.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsébet van velünk a vonalban. Szeretem a magyar nótát. No.
2: Hát ez szó szerint igaz. Ez szó szerint igaz. Valóban nagyon szeretem a magyar nótát. Úgy nőttem fel, hogy apu is nagyon szerette a magyar nótát, énekelni is, nem csak úgy simán hallgatni. Mindig hallgattuk, a régebben, amikor gyerekek voltunk, még akkor csak jó ebédhez szól a nóta volt, na azt mindig hallgattuk a rádióban. Akkor az apai nagyapám is üldémelt a magyar nótákat. Jó hangja is volt, nagyon jó hangja volt, jobb, mint apunak. Akkor a legidősebb bátyám is volt, amikor együtt elkezdtek Jánosnapozni, mert Jánosok voltak, vagy hát bátyám, ha Istennek megvan, akkor aztán zengettem.
1: És emlékszik dalokra, hogy...
2: Hogy tényleg... Hát például az, hogy nótáskedvű volt az apám, Akanyargó, Tiszapátyán, ilyeneket, ezeket mindig énekelték, az biztos. Ez a kedvenceik volt, mert nagyapám, mármint az apai nagyapám, ő valóban a Tiszapátyán, ő Tiszaladányon született, valameddig ott is élt fiatalkorában. Úgyhogy ez ő rá igaz is volt.
1: Akkor kvázi jogosan énekelte, hogy a Kanyargó Tisza partján.
2: Igen, igen, azért mondom, hogy de jó hangja is volt a nagyapának.
1: Most nem ezt a dalt, hanem...
2: Ő sokáig élt, 86 évig.
1: Igen, szép kort élt meg.
2: Hadifogságban is volt, háborúban is volt. Nem volt fenéki tejfel az élete szó szerint, hanem mindig, szinte mindig az árnyékos oldalon volt, és mégis olyan szép hosszok volt megért, és jó volt az egészsége, mégis.
1: Igen, hát ez nagy titok, hogy mitől működik ez a rendszer, nem? Vagy mitől él hosszú ideig az ember?
2: Pedig, mikor hazajött a hadifogságból, hazajött szegény csont és bőr volt, egy magas ember képzeljen el, és szegény, mint egy csontváz, úgy nézett ki, mint aki tényleg a bőr tart össze. Hát majd mama alig ismert rá, hogy te vagy, az tényleg, hát nagyon bizony tényleg, csak hát, ugye hát a hadifogság az nem számoda, egyetemű. De helyre jött, és nagyon sokáig élt. Hát soha nem volt mondjuk túlsúlyos, tét biztos. Pedig cigizett egyébként, cigizett. Ez biztos, erre emlékszem, és talán az utolsó perc cigizett. Meg szerette a jogot, ez biztos, azt szerette, na de nem izélít el számra persze, hál' Istennek.
1: Akkor emlékezzünk rá a dallal?
2: Igen, igen.
1: Akkor szóljon. Szeretem a magyar nótát. Erzsébet kérésére jön tehát a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunk. Egész nyáron minden nap kiválasztunk egy népszerű magyar nótát, és három hallgatónk osztja meg a gondolatait, emlékeit a dallal kapcsolatosan. Ma Tibor, István és Erzsébet voltak a vendégeink. Szeretem a magyar nótát, erről beszéltek. Holnap is folytatjuk, jön Judit, Éva és Péter. Hogy melyik dalról fognak beszélni, az majd holnap derül ki 17 órakor. Mindjárt jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Én Popovics László vagyok, megköszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát holnap délután 5 órától ismét

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: És most rikságra pendüljön a cimbalom, kezdődhet is a lakodalom. Csak vigan!

0: Az András Hidai Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület lakodalmas énekével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Elmúlt alkalommal már hallhattak róluk annak kapcsán, hogy a dalkör idén ünnepelte fennállásának 30 éves jubileumát. A 3 évtized alatt nagyon sok szép eredményt értek el, számos helyen léptek fel a városi rendezvényektől a határon túlig. Fontos számukra a népszokások, hagyományok felelevenítése. Feldolgozták többek közt a betlehemes, a tolfosztó, a paszita, a zalai lakodalmas, a disznóvágás és az aratás szokását. Ezeket két CD-jükön és kisfilmek formájában is közreadták. 2009-es zalai lakodalmas szokásokat bemutató albumukon a hajdani szokást értékes zalai gyűjteményekből és az idősek emlékezetéből rekonstruálták. A CD lemezen egy egész nap, sőt a másnap történéseit és azok hangulatát is bemutatják. Vezérfonalként az ünnephez illő dalok és köszöntők szolgálnak, de a mulatos részekben alkalomhoz nem kötött dalok is szerepelnek. Szűkre szabott műsoridőnkben csupán részleteket tudunk bemutatni ebből az igényes, gazdag és különleges anyagból, amelyhez hasonló eddig nem igen jelent meg. A bevezetőben hallott vacsora előtti tánc után most következzen a vacsorát követő tánc muzsikája és dalai, ifjú Horváth Károly zenei rendezésében, a Zalai Harangláb Egyesület zenekarának közreműködésével.
1: Szívesen adatott italunk, ételünk! Váljon egészségünkre finom eledelünk! Lászpagy urak azt kívánják, hogy a tánc induljon, a muzsikus talpalávalót húzzon! Húzd rá!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Roman Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgosság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kórokozó legfőbb tünetei, mint a levelek sárgulása vagy vörösödése, július közepétől válnak a leginkább láthatóvá az ültetvényeken. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Kigyulladt a Gaz, a Zavar és a Tarló Török Bálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatalos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marha csordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti. Holnap is marad a napos idő, délutántól záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős, valamint viharos szél is lehet, a hőmérséklet reggel 15-21, napközben 27-34 fok között alakul, péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Túl az óperencián, a Dankó Rádió Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes keddestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Ilosfalvi Róbert énekelte a Messze hív a nagyvilág című dalt. Tartsanak velünk ma is! Ezen a héten Huszka Jenő Bob Herceg című operettjét mutatjuk be Önöknek. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Mozart című musicaljéből a Csillagok aranya című dalt Jan Zakata előadásában. Ezután pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből következik a Cintányéros szudarvilág, az előadók Vörös Edit és Kis Zoltán. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Bob Herceg megszületésének története Szegeden, pontosabban a Szegedi Piarista gimnáziumban kezdődik. Itt akart a köztiszteletben álló bíró, Huszka Ödön fia, Jenő, és az altábornagy fia, Bakonyi Károly az osztály első sorában, az első sor szélén ülni. Ez a hercegi hely, ami csak a kiváltságos, mindenben kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak jár. A kiválóan zenélő ifjú rátalált a szintúgy muzikális és szintén a zenészi pályához vonzódó, de családi okok miatt ezt titokban tartó Huszkára. Együtt nyüzsögtek a szünetekben, terveket szőttek. Huszka hegedült, Bakonyi zongorázott. Együtt játszottak kamaradarabokat, főként Beethoven szonátákat. Olvasható a híres operettek Huszka Jenő, Bob Herceg című kötetében, melyet Kolozsi László írt. És most következzen az operettből a bordal. Énekel Laki Péter és Dénes Viktor. Túl az operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Klimkó István, aki eljegyezte Huszka Jenő húgát, egy beregszászi lányt mutat be a társaságnak, aki szeretné, ha Huszka meghallgatná. A lány énekesnő szeretne lenni, de úgy érzi, még képeznie kell magát. Azért keresi fel Huszkát, hogy bebizonyítsa, érdemes tanulnia és a pályára készülnie. Szülei egy évet adtak neki arra, hogy bizonyítsa tehetségét, csak ezután döntenek arról, maradhat-e a színészi pályán. Sokat hallott már a tehetséges szegedi ifjúkról. Amikor bemutatkozik Huszkának, még csak 16 éves. Fedák Sárinak hívják, mondja róla Klimkó, bár a családban mindenki csak Zsazsának beszézi. Tehetséges lány, vagy legalábbis nagyon ügyes. És most fogadják szeretettel ebből az operettből az ébresztő dalt, Ágai Karola előadásában. Dankó

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Huszka Jenő és Martos Ferenc egyazon hivatali szobában dolgoztak a Kultuszminisztérium épületében, és megegyeztek abban, hogy egész estét betöltő darabot írnak, természetesen Zsazsa számára, és hogy Martos aggája is eloszoljanak, egyetlen témát találtak méltónak és alkalmasnak az operett területén való együttműködésre, azt, amely egy angol királyfi és egy londoni szegény kislány szerelméről szólt. Szóval azt a bizonyos Bob herceget, amelynek versét annak idején Martos Ferenc írta, és Huszka Jenő formálta sikeres melodrámává. Olvasható Huszka Jenőné Arányi Mária Szellőszárján című könyvében. Most pedig idézzük fel ennek az operetnek a hangulatát a Gárda indulóval Sárdi János előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Fényes Szabolcs és Békefi István Rigó Jancsi című operettjéből Jancsi belépőjét Korondi György énekelte. Ma ünnepli születésnapját Várkonyi Szilvia színésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Kecskeméti Katona József Színház, majd a Rockszínház, ezt követően pedig a Miskolci Nemzeti Színház tagja lett. A Kovács József által létrehozott interoperett népszerű szubrettjeként számos újévi koncerten gálaműsorban aratott sikert. Jelenleg szabad foglalkozású művésznő. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzék Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből Dézi belépője. Énekel a születésnapos Várkonyi Szilvia. Dankó Rádió.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Fésül Mónika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas színésznő, énekesnő, Honti díjas és a Dankó Rádió Operett előadói díjával kitüntetett primadonna, a Budapesti Operett Színház művésze. Fésül Mónika a magyar operettjátszás egyik legfényesebb csillaga, nemzetközileg is elismert és ünnepelt primadonna, aki az operett irodalom legjelentősebb primadonna szerepeit formálta meg kiemelkedő sikerrel. Pályafutása során bejárta a világot, és ma is járja a világ koncertszínpadait, varázslatos hangjával meghódítva Japán, Ázsia és Amerika legrangosabb koncerttermeinek közönségét. Művészetével generációk szívét nyerte és nyeri el. Előadásait pedig mindenütt osztatlan elismerés és vastaps kíséri. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Kálmán Imre, Csárdás királynő című operettjéből Szilvia belépőjét. Énekel a születésnapos Fésül Mónika. Jó rádiózást!

mindig a nemzeti előtt. Várom az édes kicsi nőt, a hirdetési oszlopot, egészen kiolvasom ott, mit várok. A nő halkan oda osson, gyalog jön.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Hector Berlioz muzsikájával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk holnap is! Ezen a héten Huszka Jenő Bob Herceg című operettjével ismertetjük meg Önöket. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
2: Te vagy az első modern operett primadonna.
3: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
4: Hogy volt? Fischl Mónika. Ma 21 óra 40 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a TISZA képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszterrendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot ma nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinttal rögzítette. Megszüntették a Szőlő utcai Javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Jelentősen visszaesett a lefoglalt kokain mennyisége az év első felében a belgiumi Antwerpen és Zébrüs kikötőiben, ugyanakkor több kanabisz szállítmányt füleltek le, közölte a belga vámhatóság. Fél év alatt 5 tonna kokain találtak a tavalyi, csaknem 17 tonnás mennyiséggel szemben, de a vámőrök ebben az időszakban több mint 2 tonna marihuánát és 8,5 tonna hasist foglaltak le. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Az ókori amfiteátrumban az 1 órás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. Holnap is marad a napos idő, délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet, A hőmérséklet reggel 15-21, napközben 27-34 fok között alakul, péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó rádió 20 csak prímását. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Ezt az órát egy rendkívül népszerű nótával kezdjük, Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatójával, mely dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, dalolja nem sokára Mészáros Adél, akinek Nyári László zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint a következő dal esetében. Ez Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgója lesz, Volt-e már szívedben fájdalom? Johann János és zenekara majd Szász Katinak muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Ha még egyszer szerelmes lehetnék, ezzel a csárdással folytatjuk, valamint Nádasdy Lászlóval és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával. Aztán Matusik Sándor frissét Budai Beatrix énekli el, Szerettem már épp eleget. A 2016-ban készült felvételen majd Lakatos Miklóst és zenekarát is halljuk.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Meghallgathatunk egy Bicskeit, majd két budapestit. Ezek a budapesti felvételek a Thália Színházban készültek. Az egyik a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasával, Farkas Rozikával, valamint Szalai Antal zenekarával. Megfonták már nékem a koszorút. A másik pedig Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója lesz, s nincsen annyi csillag fenn az égen. Dóka Zsuzsának majd ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál. Madarász Katalinnak pedig, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át, Berki Péter zenekara muzsikál a következő percekben, Nagy Gábornál muzsikálnak címmel.

Ez volt a Minek a szőke én nékem című dal. Kalcagi Nagy Zoltán énekelte Lányi Ernő csárdását, és Sárközi Béla zenekara muzsikálta. Önöknél pedig továbbra is a Dankó Rádió hallható. Köszönet érte. Maradjanak a folytatásban is velünk, a Húscsak Prímásban hamarosan Laki Péter énekel, Van egy háza Tiszaparton. Ez a dal Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye. 2024-es év magyar nótája szavazásunk harmadik helyezettje. Idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Majd Máté Otíliától hallhatjuk Kovács Kornél andalgóját. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám! Az 1982-es felvételen Bura Kovács Andor zenekara játszik. Majd Miskolci Balogh Zoltánék is játszanak. Ők már Nyári Zoltán kíséreteként Szirmai László csárdását halljuk majd tőlük, ez lesz az anyós csárdás.

0: Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Összvegy asszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem

sárga a rigó, kerek a cipó. Bányai Aladár és Marcali Frigyes frissét nem sokára Mozsár Imrétől és Horváth Imre zenekarától hallgathatjuk meg. De előtte jöjjön egy felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2025-ös esztendőből. Radics Béla dala lesz ez, a faluban nincs több kislány, csak kettő. Már is Újvári Marika és Buta Árpád Attila énekelnek, akiknek Balázs Tamás és zenekara játszik.

0: Figyelj, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, egy csárdás, végül egy friss szól. A friss Hevesi József és Marcali Frigyes dala, Zöld a petrezselyem, az előadója Kalmár Magda lesz. Szőlősi emesét hallhatjuk ezt megelőzően Gyöngy Pál és Zágon István csárdásának előadójaként. Domboldalon áll egy öreg nyárfa. Egy nap a házunkra szállt a gólya. Ezt a dalt Szóka Júliától és Tordai Zoltán zenekarától halljuk majd, de csak azután, hogy Dancs Anna Mari elénekelné nekünk a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című dalt, amelyhez Jónás Géza és zenekara szolgáltatja a csodálatos muzsikát.

Férjhez megyek, nem sokára édesanyám. Bangó Margit énekli el nekünk a csárdást, mely ifjabb Járóka Sándor és Babusa Miklós szerzeménye. A felvétel 1982-ben készült. Előtte pedig Pataki Istvánt halljuk, Morvai Károly és Tüttő János dalának előadójaként, nem zörög a haraszt. Rózsabokor a domboldalom, ez Petőfi Sándor költeményének címe, de itt a Dankó Rádióban hamarosan Balázs Árpád dallamaival hallhatjuk e költeményt, méghozzá Bárány Pál Lászlótól. Most pedig érkezik Simon Boglárka, Budai Sándor együttesével, meghallgathatjuk a művészektől Ányos Laci hallgatóját, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Messze mentél, nagyon messze.

hagyjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja annóta.

áll a nagy kocsmában. Ez volt Járosi Jenő frisse Talabér Erzsébet előadásában. És hát lassan-lassan múlt idő lesz a mai hús, csak prímás is. Kedves hallgatóink, eljött az ideje, hogy elköszönjek önöktől. Nagyon örülünk, hogyha velünk tartottak, annak pedig még jobban, ha kellemesen is töltötték az elmúlt egy órát a Magyar Zene Rádiójának társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi, és hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Találkozzunk majd egy újabb húscsak prímásban, addig is viszont hallásra. Jön Farkas Jenő címbalom játékában Sándor Jenő és Zsigmond Ákos szerzeménye Valamikor mennyi könnyet hullattam én. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenész társai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Nagyok. Első és második rész, holnap 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a TISZA képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolai 7 forinttal drágul. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nő, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Hatalmas visszaesést jelent a régióban élő civilek számára, és aláássa a béketörekvéseket az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültség, figyelmeztetett az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Volker Türk szerint az újabb eszkaláció, valamint a hormuzi szoros esetleges lezárása súlyos csapást jelenthet az élelmiszer és gyógyszerellátásra. Az amerikai légicsapásokra válaszul Irán ballisztikus rakétákat lőtt egy Jordániában lévő amerikai támaszpontra. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Roman Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában. Helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belül az együttműködés. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább 2 meghaltak, 4 embert őrizetben még keresnek a mentőcsapatok. A 2 áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban vagy a ház más részein rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyors oltás ellenére átterjedt a lift aknára is. Az épületben 2 éve is volt tűzeset, amelyet akkor egy régi szellőző berendezés meghibásodása okozott. Szakadékba zuhant és meghalt egy olasz túrázó délelőtt a nyugat-szlovéniai Trnovói fennsíkon. A férfi egy túracsoport tagjaként egy meredek, szakadékos szakaszon megcsúszott, majd 100 métert esett a mélybe. Szlovéniában egy hónap alatt ez már a 4. halálos hegyi baleset volt. A hétvégén ugyanebben a térségében egy magyar férfi is tragikus módon vesztette életét. Leszerelik a kétnyelvi utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselői által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Holnap is marad a napos idő, délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. A hőmérséklet reggel 15-21, napközben 27-34 fok között alakul. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó estét kívánok! Ma estére egy régi népzene Határok nélkül című műsort választottam, melynek vendége a Técsői Banda volt. A legendás kárpátaljai zenekarral Kis Ferenc zenész, zeneszerző, az Etnofon kiadó alapítója készített és adott ki jó néhány felvételt, aztán a banda magyarországi fellépéseit Keszthelyi Imre szervezte. Éri Péter 2011-ben készítette a most következő adást a Técsői Bandáról.

0: Ez itt a Kossuth Rádió népzenei műsora.
1: Gyerünk ma, hát!

Ukrajna területén a kárpátaljai húztól 30 kilométerre, a Tisza jobb partján a Máramarosi medence völgyében fekszik Técső. Időről időre innen indul útnak a környék legismertebb zenekara, a hagyományos máramarosi ruszin népzenét játszó Técsői banda, hogy magyarországi, európai és amerikai koncert meghívásainak eleget tegyen. Az ő esetükben is apáról fiúra szállt a zenei örökség. A Csernovec testvérek alapította zenekar is, elődeiktől sajátította el a vidék zenei hagyományát. Gyakran játszanak az őket megfogadó ruszin lakosság ünnepein, lakodalmakban, keresztelőkön, névnapokon vagy karácsonykor,

0: figurának. A máramarosi népzenéről, a nyakba akasztós kis cimbalomról és egy különleges parányi hangszerről, a pliónkáról Csernavec Jóska harmonikás és Keszthelyi Imre, a Técsői Banda pártfogója, jó barátja és koncertszervezője mesél.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Éri Péter vagyok, népzenész. Mai műsorunk a Técsői Banda zenéjével indult. A ruszinok egyik népcsoportja, a Lemák vagy Lemkó népcsoport tánczenéjét muzsikálják nekünk bevezetésképpen a Kárpát-aljai ökörmező vidékéről. A közelmúltban zajlott le a 21. zsidó kulturális fesztivál Krakóban, ahol Magyarországot Bob Cohen és zenekara Adi Nája kapelje képviselte. Itt lépett fel a Kazimierz negyedben kialakított nagyszínpadon az izraeli Yemen Blues nevű 9 tagú együttes is. A zenekar vezetője és énekese a jemenita felmenőkkel rendelkező Ravid Kahalani, aki zenéjében a hagyományos jemeni dallamokat a nyugat-afrikai népzene és a jazz elemeivel ötvözi. Őket halljuk elsőként, majd ismét mai vendégünk a Técsői Banda következik. A ruszin lakodalom előkészületeihez tartozik az a szokásdallam, amit akkor szoktak muzsikálni, mikor a fiatal legények kipróbálják az elkészült vőfébotot. Hegedül Iván Popovics, gombos harmonikán Jóska Csernavec, kis cimbalmon Misú Csernavec játszik. Dobol és énekel Jura Csernavec.

0: Csernovec Jóskát hallják.
1: Milyen gyakran járnak Magyarországon?
2: Jó, hát ez...
1: Tegnap este volt egy koncertjük, igen, aztán mennek Szlovákiába, ahogy igen. Olvastam, a Kaláka Fesztiváltól kezdve mindenhol játszottak már, igen. Ebben az évben játszanak majd Kapolcson, Diszelbe, többet játszanak itt, mint otthon.
2: Biztos. Koncertprogramban igen, ez ki van tisztázva, mert 10 évet már járom, hála Istennek a Tétsi bandában, és szeretettel fogadjuk minden meghívót a koncertprogramba, fesztiváli Magyarország, nem csak a Magyarországban, hát más európai fesztiválokon, ahol még szoktunk kilépni.
1: Bemutatja a zenekar tagjait?
2: A Tétsi banda egyetésnek vagyok a, mint mondják, nászunk Tristi Muzéki.
1: Vezetője?
2: Igen, Csernovics Jóska vagyok, gombos harmonikán játszak, de inkább minket, mert is, mint Mányó, apu után.
1: Ragadvány név a Mányó, az édesapja neve, aki híres zenész volt.
2: Nagyon zenész volt. A primásom 29 éve mindjárt lesz, Popovics János ökörmező, otthon született, az apukája is volt nagy zenész, és én elfogadtam, mert nagyon jónak láttam, hogy ő nekünk fog aput utánozni, mert mondjuk már hát születni kell egy nagy zenészek.
1: Hiszen édesapja hegedűs volt, de aztán a hegedű nem öröklődött a családban, csak a gombos harmonika.
2: Igen, de az unoka testvérem tesó, amit mondják magyarul, Sernyávecs Gyuri, 8 éves korától kezdte a dobot, és azután az még volt neki egy olyan hangszer, nálunk nevezik plonka.
1: Levésip tulajdonképpen.
2: Igen, pontosan. Ki találta ezt a műanyagot, mint mondjuk nálunk plonka.
1: Ezzel dallamot játszik, és...
2: Mindent. A ritmus feltartsa, mint egy klárinét. Ez nagyon gyönyörűen szólik. És a zenekarban, amikor játszuk, hát ez nagyon felemeli a témát.
1: Na
2: ez...
1: És akkor a zenekar negyedik tagja?
2: A Magula Misu. Bocsánatot kérek, hogy nem tisztán mindent tudom kifejezni magyarul. 4 nyelven beszélek, és minden, meg is mondom már, mint befejezve, nagyon szép füles cimbalmas.
1: Füles cimbalmas? Jól hallja a zenét? Igen, jól ért nagyon, a muzsikához?
2: Igen, nagyon. Érzi a mi témánkat a második évben, hogy velünk van. Nagy cimbalmas volt az ő apukája, az én komám. Úgy nevezték, Zsinzsiny, gyönyörű fiú is.
1: Előkerült a kis cimbalom, ez egy nyakba akasztható cimbalom, tehát senki ne a nagy sunda cimbalomra gondoljon, a hangterjedelme is jóval kisebb. És ezt a zenész szegény vitte a hátán? Vagy fogadott egy kislegényt, aki apró pénzért vitte neki?
2: Ő még elég fiatal, ő bírja, de máskülönbű ő a nyakába is, mikor lakadalmat játszunk.
1: Akkor állva úgy muzsikál, és úgy megy a menetben.
2: És menetben is játszadja a teimákat. Pokazdják, hogy ruszénsku temu. Ruszénsku.

0: tényleg jó zenész, mert amint elkezdett muzsikálni, egészen másképp villant a szeme.
1: Igen, de még bocsánat, szeretnék még egy szép vigasztaló témát. Ha
0: mert ez milyen téma volt?
1: Ez volt egy kicsit olyan lassú, hallgató, asztali dal volt. Már a mai osztrai mesai zekar, pászkodó szízkötelmű, tekolykodó.

0: Gyönyörű volt ez is. A cimbalom mindig dallamot játszik, vagy valamikor csak harmóniákkal kísér?
1: Nem, inkább szalózik. Néha van olyan, hogy csak kísér.
2: Csernovec Jóskát hallották.

lakodalmi asztali mulatónótát és kolomelykát, a ruszinok forgós páros táncát játssza először a hegedű és a kis cimbalom, majd később bekapcsolódik a gombos harmonika és a dob is. A Técsői bandát hallják.

0: Csernovec Jóskát hallják.
1: Mi az a másik hangszer, amit még meg szeretnének mutatni?
2: Plonka!
1: A levélsíp.
2: Igen.
1: Egy modern levélsíp, mert nem levélből van, hanem műanyag lemezkéből. Pénztárcában tartja a hangszerét. Az egy jó hely, az egy jó hely. Tán akkor más is kerül bele. Igen, ez olyan, mint egy műanyag irattartó borító. De ez nem egy drága hangszer, ezt lehet pótolni. Erre nem kell vigyázni?
2: Volt egy olyan alkalom, hol előtt egy német kisfiú, az nem tudott elvállalni tőle. Azt mondja, adja el nekem ezt a sipat. Muszáj volt, sírt a kisfiú.
1: De hát meg is kell mutatni annak a gyereknek, hogy hogy kell ezen játszani.
2: Megmutatta neki, pontosan, hogy megmutatta.
1: Na, akkor mutassa meg nekünk is. Be kell illeszteni pontosan, nem akárhogy kell annak lenni. A nyelve és a foga között, csak lenne nyelje, arra vigyázzon.

0: Gyönyörű volt ez is, de most egy nagy levegőt kellett vennie, nem olyan egyszerű, mint amilyennek ez látszik.
1: Éveket kell rátalálni, hogy ezt a tiszta hangot tudja kiadni ebből a műanyagból.
0: Keszthelyi Imre, ön a 90-es évek elején ismerkedett meg a Técsői bandával. Kis Ferenc a 70-es években fedezte föl a zenekart. Akkor még Mányó élt és muzsikált, a nagy prímás, az ő muzsikáját sajnos csak egy kazetta őrzi, de azóta jó néhány lemeze jelent meg a Técsői bandának. Két lemeze itthon Magyarországon, három Ukrajnában, és válogatás lemezeken is szerepelnek. Hogy találkoztak?
2: Kis Feriről még, hogy sok mindent átvettem tőle, de az ő háttér támogatása nélkül nehezen tudnánk létezni továbbra is, hiszen neki kárpátaljai gyökerei és kapcsolatai vannak, és azon kívül hatalmas zenei tudása, és hát persze azokat az élményeket csak irigyelni tudom tőle, amiket ő a 70-es évektől, amikor még a szovjet világban nem volt könnyű arra utazni, ő a családi kapcsolatai révén megtehetett. Én személy szerint egy furcsa szerelem által kerültem a Técsői banda közelébe. Szovjet filmeken keresztül, még a 70-es évek elején, akkor mutatták be nálunk a Fekete tollú fehér madár című filmet, és ott egyből ezzel a hatalmas erővel szólalt meg annak a hegyi világnak a zenéje, és örökre belém vésődött. Aztán tudomást szereztem, hogy a film rendezője Juri Iljenko operatőre volt egy korábbi filmnek, a Szergei Paradzsánov első nagyfilmjének, az Elfelejtett ősök árnya. Ez az örmény rendező érdekes módon Kárpátalján forgatta le az első filmjét, a Huculok között, abban is benne volt az a gyönyörű hegyi hucul muzsika. Úgyhogy mikor aztán az utolsó óra gyűjtés során a fonóba elkerült a Técsői banda, nekem hatalmas, döbbenetes élmény volt szembe találkozni az élő formájával ennek a muzsikának.
0: Csernovec Jóskát, a Técsői banda harmonikását és Keszthelyi Imrét hallották.

A técsői zenekar nem csak a kárpátaljai huculok, lemkók és más ruszin népcsoportok zenéjét ismeri és játsza, hanem a velük együtt élő románok táncait és muzsikáját is, hiszen egy jó zenésznek az a legfontosabb, hogy a vendég jól érezze magát. Kísérjük hát el őket egy máramarosi román lakodalomba, ahol a zenészek által teremtett jó hangulatot a zenekar dobosának Plionka játéka is fokozza.

0: Kossuth Rádió népzenei műsorát hallják.
1: Mi a jellemző erre a muzsikára? Azt olvasom mindenhol a Técsői Mandáról, hogy mivel nagyon sok nemzetiség él azon a vidéken, kénytelen, kelletlen, de hát gondolom, hogy nem kelletlen, kiszolgálják mindegyik népcsoportot, tehát magyar, hucul, román, zsidó, cigány, mindent játszanak. Keszthelyi Imrét hallják.
2: Hát egyrészt biztos, hogy nem kelletlen, mert Erdélyben is a palackai, a szászcsevási és egyéb bandákról is tudjuk, hogy akármelyik nemzetiségnek vígan muzsikálnak. Kárpátalján ezek a nemzetiségek mondhatnám, hogy összép szorulva élnek együtt, és a Técsői banda abban a szerencsés helyzetben van, ami számunkra is nagyon tanulságos, hogy ezeknek a népeknek a muzsikáját külön és együtt az egymásra hatásaiban is ismerik, anélkül, hogy nekik erre zen elméleti felvértezettségük volna. Magam is voltam olyan lakodalmon, ahol román volt a menyasszony, ruszin volt a vőlegény, és a lakodalmas nép nagyobbik része meg magyar volt.
1: Otthon még kell lakodalmat játszani? Persze. Meg tudnak még élni ebből, hogy muzsikusok, hiszen na, ebből most, éltek világéletükben?
3: Nem, a fiatalság igen.
1: Csernovec Jóska.
3: Aki szereti az élő zenét, tehát annak nincs még párja, és ezt mindenki bevallja, mert egy élő zenét befektetni lakodalomba, hát ez egy más külön fogadó, és más érzik.
1: Hogy kell muzsikálni? Mondjuk egy-egy lakodalomba, amiről most éppen szó igen, volt, ahol igen, magyarok vannak, ruszinok, mindenféle nemzet van. Igen. Jönnek, kérnek, vagy maguk összeállítják azt a programot, ami mindenkinek biztos tetszeni
3: nekem
1: fog.
3: Nekem, mikor bejön a Tomada, a vőfőmét vezető, nézem, milyen vendég. Hát még már ismerjük sokat.
1: Tehát akkor maga megnézi, ruszin, hogy kik a vendégek, igen, felméri a terepet, és akkor mondja, hogy na, mi legyen.
3: Ennek valamit, és hát sok zenét mi játszódjuk, és azért szeretik a band. És hogy mondjam, hát energiával, ritmobot emeljük fel a nagy lakadalmi vendégeket.
1: Hogy kell megfogadni a zenészeket? Hát, mindig csak a zenekarvezető tárgyal? Kihez megy az, aki meg akarja fogadni magukat, mint hát, zenészeket?
3: Csak aki a fő.
1: Szóval magához.
3: Hát például én vagyok a vezetője az a bandának, hát csak hozzám szólít, már ismernek is. Na, és akkor kezdjük megbeszélni, mit mondják, hogy mennyire, hogy is.
1: Hány napig kell muzsikálni például?
3: Lakodalmat. Régebben muzsikáltunk 2 napot, még 3-at is volt. És már reggel kellett 4 órakor.
1: Hajnali 4-kor?
3: Persze. Akkor kezdtek jönni a lányok, fiúk, és azután kezdődött a lakodalom. Amikor a lakodalom már elmúlt, másnap már visszajött a többi ösmerőse, a rokoni vendégek, és másnap is muzsikáltunk.
1: Hogy lehetett pihenni egy ilyen lakodalomban, ha hajnali 4-kor a gyülekezőtől kezdve?
3: Nem adtak sokat, megmondom őszintén, hát 2-3-4 órát, ha tudtok pihenni.
1: Akkor maga már álmába is tud játszani.
3: Gondolom, ha felkérnek, mondják, hogy milyen témát, hát nem hiszem, hogy eltévédnék valamibe. Mikor fiatal voltam, nagyon benne voltam ebbe a zenébe.
1: Úgy tudom, hogy most már csak a Técsői banda az, aki muzsikál, hát, úgy, ott, kint, úgy Kárpátalján.
3: Pontosan. Vannak, de hát, hogy mondjak, imitál más stílusban, más fogadásban, más kihasználat, de így, mint mi játszunk, analogos még nincs, és nem is remélem, hogy lesz. Múlik minden, de itt van a fiatal úr, Gyuri még 60 éves, Popovics János, ez csak 53 lesz, és a kis fiatal cimbalmas, az is tovább fogják vinni. Hát remélem, hogy kapnak egy jó harmonikást, ha lesz még olyan zenész, hogy ezt az energiát, ami benne van, hogy tovább találja őket. Hát csak egy zenész együttesbe kell egy...
1: Egy vezető.
3: Igen, aki megadja nekik azt, ami kell. Nem csak úgy játszani, mert zenész nem az, amik játszik, annak még kell benne is élni. Benne
1: a szívében kell, hogy
3: azt,
1: legyen.
3: Azt ki kell adni a vendégeknek, ahol mi kilépünk.
1: Csernovec Jóskát, a Técsői banda harmonikását és Keszthelyi Imrét hallották.

Kalács tánc a lakodalmas háznál. Ezt olyankor játssza a técsői banda, amikor a templomból visszaérkezik a násznép a mulatság helyszínére. A vőfélyek egy erre az alkalomra sütött nagy kalácsot tartanak kapuszerűen a magasba, és az alatta eltáncoló násznép szökelve próbálja a kalácsot, a fejével megérinte.

0: Közben elővettem féltve őrzött bakelit lemezemet a szekrény mélyéről, és megtaláltam ugyanezt a dallamot a máramarosi Petreus testvérek előadásában. A 70-es években vásárolt Elektrekord lemez ára 26 lej. Ezekre a ma már megkaphatatlan albumokra az interneten vadásznak a gyűjtők. Máramarosi fecsörászkát, azaz legényest hallunk, most éppen a Tisza másik oldaláról.
1: Miért lehet, hogy a Técsei Banda így egyedül maradt? Mert hiszen az, hogy egy zenekar ilyen hírnévre tesz szert, az például Erdélyben is nagyon sok esetben fellendítette az egész falu vagy a környék zenei életét, tehát csábító dolog az, hogy valaki külföldre utazik azzal a zenével, amit otthon már nem szeretnek, vagy kevésbé szeretnek, mint az elmúlt 20 évben.
2: Ezen egyrészt kicsit magam is csodálkozom, mert a kvalitásaik az én érzésem szerint egyenrangúak a Palackai vagy a Százcsávási nagyobb hírnevű bandákéval.
1: Keszthelyi Imre.
2: Szerintem ez azzal a hátránnyal magyarázható, ami másrésztről előny is, hogy Szovjetunió elzárt terület volt sokkal inkább, mint akár Románia, és így abból a fellendülésből, amit az erdélyi zene megismerése hozott, és amiből az egész táncház mozgalom kifejlődött, abból a kárpátaljai vidék így kimaradt, és csak később váltak ők ismerté. Ezt a hátrányt nehéz behozni, de van szerencsére egy földijük, viskiszületés szintén, mint Jóska, Pál István Szalonna. Ő egy fantasztikus képességű hegedűs, és ha majd kitombolta magát a kalota szegi menetekkel, akkor bizonyára egy kicsit jobban oda fog fordulni a kárpátaljai zene felé. Hozzáteszem, hogy ez a zene, amit a Técsei Banda is képvisel, ez máramarosi zene, mert eddig erről még nem volt szó. És máramaros azon a vidéken belül, ami egy újabb keletű fogalom szerint Kárpátaljának neveztetik, egy külön világ. A fele ma Romániában van, a másik fele Ukrajnában, a Tisza választja ketté. Ugyanaz a hegyi világ, amit Romániából talán vannak, akik jobban ismernek. Mi például, a mi generációnk a Petreus fivérek román kiadású lemezeiből ismerte ezt meg. A Técsei Banda pedig azoktól pár kilométernyi távolságban él ma is, csak a folyó és a határ választja el őket. És Petreus zenét ők maguk is játszanak. Még a lemezükön is van ilyen szám. A banda kötődései révén ez ruszin zene, de a ruszin zene az ottani, eleve nagyon közel áll az ottani román zenéhez. A zenekar családilag cigány származású. Az ő cigány dallamaik olyanok, amiket ők cigánynak ismernek, amiknek a nagy részét én magam például erdélyi dallamként azonosítok, akkor tudnak nagyon sok szlovák dallamot, még a cseh polkákból is van, és ez már vezet a városi zene felé, úgyhogy a polgári táncmulatságok dallamait is egy bizonyos határig tudják. Hát Jóska jelentette ki nekem, hogy ők esztrádot nem muzsikálnak, de még a beszáme múcsó mondjuk befér. A zsidó muzsikát is tudják játszani. A szülők generációja Mányó a zsidó közösségeknek is kellett, hogy játszon. A legutolsó lemezén a Dinája Kapelje zenekarnak, a Traktorist című lemezen a Técsei Banda közreműködik. És ez a kapcsolat hozta létre azt is, hogy a Técsei Banda kijutott New Yorkba, ahol a Black Sea World Music Festivalon tavaly a Central Parkban léptek fel Bob Cohen társaságában.
0: Egy Erdélyből a kalotaszegi primások repertoárjából is jól ismert cigánytánc dallamot játszik a Técsői Banda, majd a kárpátaljai zsidóság táncdallamai közül hallunk kettőt, melyet közösen játszanak Bob Cohennel, a budapesti Dinája Kapelje zenekar vezetőjével és hegedűsével.

0: Milyen volt New Yorkban muzsikálni? Hát ez a világ egyik legnagyobb városa.
1: Gyönyörű. Hát nekem ez volt, mint egy álom volt.
0: És a siker óriási volt?
1: Óriási. Hát szeretek az ukrán diaszpora.
0: Táncost hoznak magukkal? Van, vagy van-e van otthon, aki táncol?
2: Egyszer volt annyi pénz, még a Kisferi szervezte 7 toronyfesztivál, és akkor elhozták az asszonyaikat. Volt egy kis táncbemutató, Gyuri ördöngős táncos egyébként, és fantasztikus énekes is.
1: Popovicsnak gyönyörűen táncol, a két fia, a lánya gyönyörű énekes, meg vannak hívva a Szigeti Fesztiválra, de nem tudnak eljönni, mert el vannak foglalva. Mikor megjelentünk Magyarországba, hát meghallottuk ezt a zenét, ami van itten kihasználva, de mi is játszottuk Popovicsnak, de nem tudtuk, hogy ez hasonlító ide. Na hát sokat valamit, hogy mondjak, loptunk, mármint hogy zenéből, vettünk ebből a zenéből, na és próbáltunk hát valamit onnit is elvenni, innit is, és befektettük a mi...
0: A saját zenéjükben.
1: Igen, és a csodálatos mostan még...
0: És ez tetszik az otthon?
1: Hát azt mondják nálunk, azt nem is tudják játszani, amit mi játszunk, egyáltalán.
0: Csernabec Jóska harmonikást, a Técsői Banda zenészét és Keszthelyi Imrét, a zenekar koncertszervezőjét és barátját hallották.

A lengyel Kroke Band zenéjével köszöntünk el mai vendégeinktől, Keszthelyi Imrétől, Csernavec Jóskától és a Técsői Bandától, akiknek életéről, utazásairól és koncertjeiről dokumentumjátékfilmet forgatott 2008-ban Surányi Zé András és Sivó Júlia. Népzenei műsorunk lassan végéhez közeledik. Éri Péter, Vasvári Anna Mária és Vida Antal elköszön önöktől. Legközelebb vasárnap 13:04-kor találkozunk. Műsorunkat a Kossuth Rádió hétfőn este 23:04-kor megismétli. 1941. május 24-én született Duluthban, Minnesota államban Robert Allen Zimmerman, költő, zenész, 20. századi énekmondó, akit a világ később Bob Dylanként ismert meg. 1963-ban az amerikai Newport Folk Fesztiválon tűnt fel először, példaképe Woody Guthrie amerikai vándorénekes volt. Ezt a balladisztikus énekmondó hagyományt folytatta, és hamarosan saját dalaival vált híressé. Blowin' in the Wind, a választ csak a szél tudja című legismertebb dalát a világ szinte minden nyelvére lefordították. Műsorunk végén a nyírvasvári Kék Láng hagyományőrző cigány együttes feldolgozásával köszöntjük a 70 éves Bob Dylant.

0: Egy 2011-ben készült Népzene határok nélkül című műsort hallottak, melynek szerkesztője Éri Péter volt, a kárpátaljai Técsői bandáról. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a Népek dalait, a Danko Rádió világzenei válogatását. Benne pedig ma is több dal szól a hét előadójától, az Egri Kerekesbentől, az Etnofunk kiváló képviselőjétől. Kalandozunk aztán egész héten Jamaikában sok-sok érdekességgel a Szigetországról és kiváló ottani világzenékkel. Kellemes kedvestét kívánok mindenkinek! A Pokláde zenekar játszik nálunk mindjárt itthonról. Adunk egy dalt a Gypsy Kings-től, venezuelai világzenével is készülünk, de legelőször irány a szomszéd Románia, a Balkan Taksim felvétele szól. Újdonsággal kezdjük a ma esti programot. A dal a

0: A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A hét előadójával folytatjuk a 95-ös alapítású Kerekes Bendelt. A kiváló Egri Ethnofunk csapatból Fehér Zsombor a vendégünk egész héten. Azt nyilatkozták egyszer a tagok, hogy fiatalon érték mentén lázadtak. Fehér Zsombor most arról beszél, hogy volt-e bennük némi félsz, hogy a saját ötletek alapján alakítsák a hagyományos népi dallamokat.
1: Nem, soha nem volt bennünk semmi félelem. Ezen a folk rendőrség szón azon mindig röhögtünk, hogy egyáltalán miért létezik ilyen, és az valójában a betyár figurát is azért választottuk, hogy milyen törvényen kívüli, folk törvényen kívüli. Nyilván a tisztelet az továbbra is megvan az ősök zenéje, az ősök hagyománya iránt. Eszembe jutott egy történet ezzel kapcsolatban, hogy 1965-ben az én nagyanyámtól fedémesen szerettek volna gyűjteni Paulovics Géza és Stanó Pál 1965-ben, és azt mondták a nagyanyámnak, hogy ő énekelje el, az Űrge van a hegyekben. És lejött ez a két tanár úr, ahogy a falusi ember szokta hívni a értelmiségieket, és a nagyanyám azt mondta, hogy már pedig ő ezt nem fogja elénekelni, mert ő ezt nem szereti, neki ez nem tetszik. És ott van az archívumban egy gyűjtésen, hogy egy másik, szintén rokonom énekelte ezt a dalt, de ezt úgy a családi legendáriumban ezt úgy számon tartjuk, és ez a fajta érték mentén való lázadás, tényleg ezt a dalt én ismerem, és nem a magyar népzenének a gyöngy szeme, hanem egy a sok közül, vagy egy B-kategóriás, vagy B-oldalas dal, és a nagyanyám nagyon, nagyon karakánul azt mondta, hogy hát ő ezt nem fogja elénekelni. És mi is így vagyunk szerintem a magyar népzenének a kincseivel, hogy vannak benne olyan nagyon-nagyon markáns, én leginkább a régi stílusú pásztordallamokra esküszök, amiben ott van egy olyan elrejtett üzenet, ami működik mai nap is, akár szöveg nélkül is.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekesbendből, és ők muzsikálnak a következő percekben a Dankó Rádióban. A hét előadójától íme a Sárkányfű.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai, melyben ezen a héten egy távoli szigetországban, Jamaikában kalandozunk. Most éppen a rasztákról mesélek, ugye Jamaika legfőbb vallása a Rastafári, és az ő követőik a rasták. A rasták frizurája, a dreadlock pedig eredetüket szimbolizálja. Ellenkeznek az egyszerű dolgokkal és az uralkodó osztállyal. Először Selassie magánhadserege viselt ilyen frizurát, ezzel kifejezve bátorságuk és félelmetes mi voltukat. A dreadlock valójában igen egyszerű hajviselet, elkészítése nem bonyolult, de hosszú folyamat. Először attól függően, hogy milyen vastag tincseket és hány darabot szeretnénk, szét kell osztani a hajat egyenletesen. Általában kis négyzet alakú területekre osztják el a hajat, ezután erősen fel kell tupírozni a hajtincseket. Ezt követően összetekerik a hajat, hogy el lehessen kezdeni horgolni. A horgolásnak az a lényege, hogy a kilógó hajszálakat bele kell horgolni a tincs közepébe, a tincs elejétől a végéig és minden oldalon. A rasta hajviselet azonban nem korlátozódik a rastafáriánus vallás követőire. A rasták számára a borotva és a fésű babiloni, illetve római találmányok, amelyek ellentétesek hitükkel. Jamaikai világzenével folytatjuk. Phyllis Dion következik, a dal a Don't Stay Away.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: things be done.
1: A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Hallgassunk most hazai muzsikát, a formáció neve Times New Roman, az öttagú hazai csapat muzsikájának táptalaja az elmúlt század utolsó negyedében Romániában, Szerbiában és Magyarországon magára talált városi népzene legjelesebb fúvós muzsikusainak repertoárja. Ebben benne van a román nagyvárosok éttermeiben oltalmat nyert virtuóz kamarazene, a bánát szerb cigaretta füstjétől karcos kólói és a budapesti bérházak gangjaira kiszűrődő cigányzene. A klarinét, a szaxofon és a tárogató együtt lép szövetségre ennek a zenei világnak a megidézésére, egymást támogatva sajátos, kreatív, többszólamú hangzásban, amelyet a brácsa és a bőgő támaszt alá, kiegészítve a harmonika hangszín gazdagságával. A zene, amit játszanak, talán egy eltűnőben lévő, mindannyiunk számára nosztalgiával átitatott közegben született, de a jelenkorban is folyamatosan fejlődik, és ebben alakítják tovább ők is, játsszák is saját felfogásuk szerint. A formáció tehát a Times New Roman, a dal pedig tőlük 2024-ből a Bánáti Angyal.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Nigériából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a Népek Dalait, a világzenei válogatást, benne pedig mindjárt egy újabb dal szól a hét előadójától, az Egri Kerekes Bandtől. A héten kalandozunk Jamaikában, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg kiváló ottani világzenékkel, emellett pedig a színes kínálatban mindjárt szól világzene Írországból, Olaszországból, onnan egy filmzene, a Szerelem paszta tengerből a Cinquanta Mila, de elsőként az azonban világzene Nigériából, Femi Kutitól, a dal az After 24 Years.

0: A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Most a hét előadója következik, az Egri Kerekes Band. Az Etnofunk csapat 2026-ban egy kiváló női trióval, a Dalintával állt össze és vett fel jó néhány dalt. Meglehetősen jól sikerültek. Ezek egyikéről, a Békés Express című felvételről beszél most a Kerekes Bandből Fehér Zsombor.
1: A Békés Express az a Békés című számból keletkezett, ami az albumon, aztán később szintén a békés hangulathoz Tisztás néven lett jelen az albumon, és én azt szerettem volna, hogy ez szintén egy vokális darab legyen, de a lányoknak ez az a hangfekvés, amiben ez a békés megszületett, ez nekik kiénekelhetetlen volt. Nem tudom, hogy magas volt-e, vagy mély volt, és azt mondták, hogy írjam át egy másik hangnembe. És elkezdtem átírni ezt a dalt egy másik hangnembe, és az a másik hangnem, tehát ez Palóc Furuján szólal meg, ami egyáltalán nem ilyen zenére teremtődött. Ezt a Palóc Furujának a készítője, Korrád Viktor is büszkén tapasztalta, hogy abban a hangszerben, amit ő úgy készített el, abban sokkal több van a kezemben, mint amit ő gondolt erről, és ebben a dalban ez gyönyörűen megmutatkozik. Szóval ez is szintén az albumnak egy nagyon izgalmas pillanata volt, hogy született a Békésből, aztán később egy Békés Express című szám, ami az utazásnak az élményét hozza. Megszületett ez a dallam a fejemben, és ahogy elővettem a mobilt, és rögzítettem, miközben kettesből hármasba raktam, és feldúdoltam azt a dallamot, akkor úgy dúdoltam fel a Sebő Ferinek a hangján, azon a sebős hangszínen, és 2026. februárjában találkoztam Sebő Ferivel, és sajnos nem tudtam neki ezt elmondani, hogy ez a szám Békés Expresshez hozzákötődik nekem.
0: Fehér Zsombort hallottuk. Következzen most akkor a dal 2026-ból a Dalintával. A hét előadója a Kerekes Band játszik. Íme a Békés Express.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Adankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Ezen a héten Jamaikában utazgatunk körbe, de sajnos csak képzeletben, prózában meg zenével, de sok érdekességet megtudhatnak a szigetországról. Minden ország népéről ugye sokat elárul, ha megnézzük a helyi piacot. Nos, mi most Montego Bay város központi piacára ugrunk, ahol hétvégén persze a legnagyobb a forgatag, de bármely hétköznapon is belekóstolhatunk a hangulatába. Egymás mellett sorakoznak az európai szemnek jó eséllyel ismeretlen zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, a sorok között sétálgatva pedig elsíphetünk egy kicsit a jamaikaiak által beszélt dallamos angolból. A Jamaikába utazók garantáltan találkoznak helyi kézműves termékekkel, ezek közül is a fő csapásvonallal, a faragott szobrokkal. Az összes olyan helyen megtalálhatóak a fafaragó utcai művészek, ahol a legkisebb esély is van a turisták előfordulására. Gyönyörű apróságokat, jellegzetes szuveníreket és használati tárgyakat készítenek, ráadásul viszonylag pénztárca barát áron adják őket. Jamaikai világzenével folytatjuk, reggae következik, Bill Withers szerzeményét játsza most az Inna de Yard zenekar egy koncert felvételen, a címe Ain't No Sunshine.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. 17 esztendős kora óta profi fádó énekesként járja a világot a következő előadó Rodrigo Costa Félix. A fádó egyébként egy melankolikus zenei műfaj, amelyet általában egy énekes ad elő, egy portugál gitárral és egy spanyol gitárral. A fádó életérzése a portugál saudade szóval jellemezhető, amely egyszerre jelent vágyakozást, nosztalgiát, szomorúságot és fájdalmat, de egyben a szerelem és a boldogság lehetőségét is. Ezeket a sokszínű érzelmeket szereti megjeleníteni a színpadon is Costa Félix. Műsorával bejárta már Portugáliát, de olyan nemzetközi szintéren is sikereket ért el, mint az Amerikai Egyesült Államok, Anglia vagy Kanada. Első lemeze 2008-ban jelent meg, amelyen versfeldolgozásokat találtunk. A korongot a kritikusok és a fádó rajongói is nagyon jól fogadták. Rodrigót az első sikerek annyira megérintették, hogy azóta maga is írta a szövegeket. Most hallgassuk 2020-as lemezéről Rodrigo Costa Félix előadásában ezt a dalt, amelynek a címe a Sangue Frio galíciai nyelven azt jelenti, hideg vér, Rodrigo Costa Félix énekel.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Kanadából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Július 14-e kedd van. A mai programban jön még biztosan egy dal a hét előadójától, a Kerekesbentől. Kalandozunk tovább Jamaikában. Sok-sok érdekességgel az ottaniak mindennapjairól, és persze egy újabb kiváló jamaikai világzenével. Mindemellett pedig egy-egy muzsika erejéig érintjük Angliát, Dél-Afrikát, Finnországot, most pedig Kanadát. Matthew Byrne vadonatúj világzenéjéhez, A Lady in the East.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szólt. A hét előadójával folytatjuk az Egri Kerekes Benddel, amely 1995-ben kezdte pályafutását, a Fehér Testvérek alapították, és az első időkben jó részt táncházakban játszottak, szinte az egész országban. Fehér Zsombor a vendégünk egész héten, és Zsombor egyszer korábban elmesélte, hogy egy moldvai dallamot akár fél órán keresztül is játszani kellett a táncházban. Zsombor most arról beszél, hogy egy ilyen helyzetben mit tanul meg az ember a monotonitásról, a figyelemről, és arról, hogyan lehet apró változtatásokkal életben tartani egy dallamot.
1: Moldvai táncházal és nyimesi táncházakkal kezdtük mi a pályafutásunkat 95-ben és 97-ben már volt táncházunk, és ezeket a táncokat nem szerettük egyáltalán, ahol csak egy dallam tartozott egy tánchoz, mert ezt megunja a zenész egy szerintem 5 perc után, és amikor ezt játszani kell fél órán keresztül, akkor elkezdtünk különböző akkordmenetekkel kísérletezni, különböző idegen blues skálákkal, vagy idegen hangokkal, szűkített akkordokkal, vagy tritónusszal szórakozni, és ezt nagyon-nagyon élveztük, és szerencsére egy ilyen műhely munka volt ez együtt a táncosokkal a táncházban, ők sem kapták fel a fejüket, hogy most akkor ez nem autentikus fordulat, amit mi játszunk. Ez hozzátartozott a Kerekes Band kialakulásához. Kerekes

0: együttesként, az, hogy band lett belőlünk, azokhoz kellettek ezek a műhely munkák, ez volt a mi Cavern klubunk, a táncház.
1: Fejér Zsombort hallottuk a Dankó Rádióban. Ők játszanak most a Kerekes Band, a hét előadója, a dal a Pimasz.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jamaikában utazunk körbe egész héten, és sok érdekességet mesélünk a távoli Szigetországról, meg persze kiváló jamaikai világzenék is szólnak. De most a sportról ejtünk szót, hiszen Jamaikáról kerülnek ki a világ leggyorsabb sprinterei. Számos rekorddal rendelkeznek, ha csak az olimpiai statisztikákat nézzük, de hogyan lehetséges vajon az, hogy egy mindössze 3 millió lakosú ország sportolói ilyen dominanciára tesznek szert a világ egyik legnagyobb presztízsű sportágában. Tudósok szerint nem biológiai okokról vagy speciális doppingról van szó, hanem sokkal inkább társadalmi, szociális tényezőkről. Jamaika állítólag egyedi tehetségkutató rendszerének köszönheti dominanciáját a világ sprinter sportjában. Az országban sporttehetségük alapján kerülnek be a fiatalok az oktatási intézményekbe, így aztán minden tehetséget felfedeznek, és mindegyikük talál magának megfelelő edzőt, senkit nem veszítenek el. Ez segíti, hogy rendelkezésre áll a futósport infrastruktúrája. Aztán a siker harmadik tényezője, hogy a sprintfutás népszerűbb az országban, mint bármely más sport. Imádják a szurkolók is. Más helyeken a gyors gyerekeket lenyúlja a foci, a kosárlabda vagy a röplabda. Jamaikán viszont aki sikeres akar lenni és nagy pénzt akar szakítani, most ő a futást választja. Jamaikai világzenével folytatjuk ezúttal a 60-as évek végéről. Desmond Dekker következik.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Igazi autodidakta művész a most következő Danilo Brito, aki az improvizációkra épülő, instrumentális alapú brazil jazznek is hívott csóró műfajban alkot. A stílus a 19. századi európai szalon és populáris zenéből ered, és portugálul sírást jelent. Szomorkás dallamaiból vannak, akik még az európai kötődésű polkát és keringőt is kihallják. Danilo már gyerekkorában felfigyelt a csóró dalokra, és azzal kápráztatta el szüleit, hogy kapásból meg tudta mondani, mely hangok hamisak ezekben. Így nem csoda, hogy első hangszerét is igen korán megkapta. A zenélést egy ősi brazil hangszeren, az ukuleléhez hasonló cavaquinhón kezdte. A zenei sikerekre pedig nem is kellett sokat várnia. Első lemezét 13 évesen felvette. 19 volt, amikor már az egyik legfontosabb brazil zenei díjat, a Vizát is odaítélték neki. Önerőből képezte tovább magát São Paulo-ban, ahol együtt játszott a csóró olyan jeles képviselőjével is, mint César Faria, majd később a mandolint választotta fő hangszerének, amellyel számos lemezt rögzített. Következze most ő, Brazíliából Danilo Brito, akit immáron mandolin játékosként ismerünk. 2019-es muzsikája ez, a Choro numero 1.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, holnap este 9-kor várom újra a hallgatóinkat. A gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt, búcsúzik most a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás. További jó rádiózást!

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Klasszikó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: csikém, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Rádió. Kékesen FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.
1: Hogyha lázas

lágyan. Az a hozzád szálló sóhajtásom, s vágyam, hogy ha lázad

papi, süt a mama három tepsi pogácsát. Vörös bort ittam az este, agyalom, mert ragyogom, és szeretem a bort.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában is. Ezt az órát Benedekfi Katalin és Patai Zoltán zenekarának egyik közös felvételével kezdjük, mely Erős Béla hallgatójából készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban 2024. februárjában. Vannak el nem csókolt csókok. Aztán Cselényi József dalolja Banda Ede és Horthy Lajos nótáját. Két szép lánya van a kapitánynak. Archív felvételről szól majd ez a dal Farkas Jenő és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Ördög bújt a vonóba. Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula frisse hamarosan Tarnai Kis László előadásában hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában. De előtte még néhány Dankó rádiós díjazottat hallgathatunk, méghozzá Ifjabb Sárközi Lajost, aki zenekarával muzsikál, Hatvani Kis Gyöngyinek és Bokor Jánosnak. Rámás Csizmát visel a babám, dalolják nem sokára a művészek, aztán meghallgathatjuk a Paprika Show című csádást is.

0: sehogy jövem, rám át csiszabát, és a babamát. Szeret is az engem igazán.
1: Nagy a világ, te van közepem, az én rózsám fekete szem.

0: vágyok veled, meg dolom szád a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre.
1: Várjatok még, őszi rózsák! Szerdahelyi János és Nádasdy Géza hallgatójával folytatjuk, és egy dankóklubos felvétellel. Ez a felvétel Badacsony Tomajon készült, Somogyi Erikával és Johann János zenekarával 2023-ban. Majd hozunk egyet a Budapesti Tália Színházból is, Pere Jánostól és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Én lassan öregszem.

Csit csak rózsám, Erdős Melindától és Bányai Mártontól, valamint ifjabb Berki Béla zenekarától, Boka Károly és Heródek Sándorné csárdása hangzik el. Aztán Mátyásföldi hangár mellett címmel Dócs Péter fakad darra, Kulinyi Ernő és Szerdahelyi János csárdását Lakatos Miklós és zenekara játsza el.

Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjjel este, együtt megyünk ezékre. Vígan szúg a propeller, közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjjel este, együtt megyünk ezékre.

Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott delelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott delelget,

0: ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Bazsa Mári libájáról nem sokára Dóri József dalol nekünk, a csárdás előtt pedig egy andalgót hallgathatunk Ablakomba, ablakomba címmel. Ez a felvétel 2023. júliusában a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült, Horváth Alexandra és Jónás Géza zenekarának tolmácsolásában.

0: lakinyája. Mit ér a gondosságom, a bárba leesett a fehér alsó szoknyája.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Hús csak prémás című egyórás zenei összeállításunk. 100 forintnak 50 a fele. Erről a tényről dalol nem sokára Domahidi László, Volli István csárdásában. 1963-ban készült a hamarosan hallható felvételünk Járóka Sándor zenekarának közreműködésével. Majd Lonkai Tal Sándor és Pálfai Pekli Márton frissét hallgathatjuk a bátaszéki ropogóst, méghozzá Gyulai Erzsébettől.

0: szám simul, elrabolja szívemet. Erről híres bát a szép, minden édesanya lánya szép. Belém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul, elrabolja szívemet. Erről híres bát a szép, minden édesanya lánya szép.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Erdélyi Mihály dala lesz. Országúton hosszú a jegenye sor. A Rajkó zenekar kíséretével Szeredi Krisztina énekel majd. De előtte Ervarga József és Marcali Frigyes csárdását is meghallgathatjuk, méghozzá Gál Gabriellától, Búbánatos annak az élete. A 2024-es torockói Dunanapokon készült az a felvétel, amely Végi Bolyától és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától hangzik el, érik a hajlik a búzakalász. De Darázs Miska andalgójára még egy picit várni kell, mert előtte egy hallgató szól, hogyha ír majd édesanyám. A 2023-as év magyar nótája szavazásunk negyedik helyezettje volt ez a dal, Réffi Lajos szerzeménye, amely most egy Dankó rádiós díjazottól hangzik el. Ő Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át, és aki már is Balázs József zenekarának társaságában hallható.

0: te csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

megcsalja, az nálam ki van zárva. Nékem 5, 6, 7, 8 szeretőm is van, hogy sose lesz.

0: vár.
1: Mi mozog? Miklósi József dalolja majd a nótát, és ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik hozzá. Előtte pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2022-es esztendőből. Meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő Jaj, de szép kék szeme van magának című dalát. Jenei Gábornak majd Balázs Tamás zenekara húzza. De előtte még Toki Balog Ernőjék játszanak, és Smidélius Éva érkezik Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével. Ereszkedik le a felhő.

nyúl, komám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles poporból. Azt gondoltam, hogy egy róka nagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles poporból.

0: sem a horrorból.
1: Kedves hallgatóink, már csak egyetlen felvételre maradt időnk. Ezt nem sokára le is játsszuk önöknek, de előtte én még elbúcsúzom. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ez a Dankó Rádió, hallgassanak minket a folytatásban is. Jól lehet a hús csak prímásnak vége, de holnap folytatjuk. Találkozzunk tehát legközelebb is. Köszönöm a figyelmet. Samba de Orfeu, Luis Bonfa szerzeménye következik, Tordai Zoltáné zenekara tolmácsolásában, egy 2022-es Dankó klubos felvételről, amely Debrecenben készült. Viszont hallásra, Ormai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma estére egy régi népzene Határok nélkül című műsort választottam, melynek vendége a Técsői Banda volt. A legendás Kárpát